0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió, a te hangod!

0: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
1: A te zenéid.
0: A te rádiód.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Apa, kezdődik! Apa, kezdődik! Kezdődik!
1: Szólj anyádnak is!
2: Pannon reggeli! Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul.
3: Magyarul. 91.
4: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
5: Ó, ennék egy jó burekot most. Elhelyettem majd a műzlit, kösz.
4: Hát különben ez ilyen volt, hogy valamelyik nap, de szerintem erről beszéltünk, vagy a franc tudja, már nem tudom, miről beszéltem a rádióban, miről nem, de hogy amikor tényleg, de szerintem említettem, hogy valamelyik nap, amikor ugye láttuk azt, hogy az Orbán meg a Vucsi ezi a burekot, akkor ugye elkapott, hogy úristen, nekem kell egy burek, és akkor egyik nap elmentem, és ettem el, és azért örülök ennek, mert jártam már úgy, hogy eszek egy burekot, és rossz. De ettem egy burekot, és ez most jó volt.
5: Képzeld, én nagyon sokszor ettem nyilván már burekot az elmúlt időszakban, években. Mindig jó burekot ettem.
4: Szerencsém
5: és aznap, amikor ez volt, hogy itt voltak és burekoztak, nem ott. Én a Mityikóban sosem ettem még burekot. Na, és aznap ettem meg. Én mindig pizzásat eszek, szinte 90%-ban mondhatom ezt, hogy mindig pizzás. És aznap ettem életem legrosszabb burekát reggel előttük. Én nem tudtam, hogy mennek enni, nem, szóval nem azért ettem szó se róla. Aznap ettem életem legrosszabb burekát.
4: De milyen pizzás meg én?
5: Aha.
4: De a pizzás az nem veszélyes, az nagyon kevesen tudják elkészíteni, jó vagy éppen, hogy
5: Én eddig mindig jót tettem, de én imádom azt, hát, hogyha ha van benne cucc. Nem tésztát akarok enni, és aznap reggel tésztát ettem.
4: Komolyan?
5: Hú, de dühös voltam. Édes
4: Istenem. Van ez úgy, van ez úgy. Előfordul néha. Érdekes dolog viszont ez a másik, amit mondtál, hogy jaj, de jó bebújni ugye a takaró alá, meg minden. Főleg ilyenkor, amikor ilyen hideg van, akkor esik jó az embernek. De ilyenkor általában kettő irányba megy az emberiség. Ez pedig az, hogy korán reggel fel kell, vagy tök mindegy, fel kell reggel az ember, de most hétvégén nincs dolgod. Ágyba reggeli, vagy nem ágyba reggeli?
5: Hát nem feltétlen. De igazából attól függ. Mert én tipik az vagyok, hogy van tévém, de én sorozatokat, ha nézem vissza, akkor én telefonon. Tehát, hogy ezen a kis izén, tehát, hogy nem az, hogy fölcsapom a tévét is, bár ott nem tudom úgy, tehát nincs az a kis kábelem, amivel összekötöm a telefont meg a tévét, mert azt még mindig nem vettem, de hogy én tipikusan az vagyok, aki rápakolja a tálcára a dolgokat, és akkor van igen, hogy ráülök az ágyra, és akkor áll lábamra, és akkor eszem, meg közben nézem a kis sorozatomat vissza, de van, hogy odaülök az asztalhoz rendes ember módjára, szóval ez igazából attól függ, hogy milyen kedvem van.
4: Aha. Szóval akkor olyan szintre, hogy nem mentél, nem vagy akkora ágyevő, hogy legyen az a kis asztalkád, de csak azt magadhoz teszed,
5: ja,
4: és akkor
5: azt szerettem volna mindig, de hogy még nem kaptam senkitől.
4: Hát írja Jézuskárak, hát ha.
5: Igen.
4: Hát az, kedved Jézuska, és akkor írd meg. Jolopukki. Vagy a Jolopukkinak.
5: Lapföldi Mikulás, télapó Jézuska, mindenki, aki
4: minden
5: hallja,
4: van.
5: Az vegyen nekem egy ilyen ágy. Mi az? Asztalt, ágyasztalt.
4: Nem ágytálat.
5: Majdnem azt mondtam, azt is. Nagyon figyeltem, úristen. Tudi.
4: Jolopukki, félre ne írt. Jolopukki, félre ne írt. Ágy, asztalka.
5: Igen,
4: ez kell.
5: Asztal.
4: Ú, eszméletlen jók vannak ebből különben, tényleg. Egy időben néztem ezeket. És tényleg...
5: Azt hittem, neked van, és te azt csinálod, hogy ágyba eszel.
4: Hát nekem van, persze, de tudod már, de alapvetően, mit tudom én, van egy hangulatom, a hálószoba, tudod, az lehet egy ilyen, az is egy ilyen tér, ahol el vagy. Nagyon sokan nem szeretik például, hogyha van például a tévé, ő azt mondom, hogy legyen tévé. Én szeretek este tévézni.
5: Én is.
4: Zaboli, mert egy csomó ember agresszíven mondja, hogy nem kellálom a tévé, nem tudok aludni, rosszul alszó, kék fény, meg nem tudok, hagyjál már. Szóval most én egyelőre még tudok aludni, de hát, hogy engem nem zavara. Van, aki zavar a kis LED világítás, mert az ott pittyek, vagy... Én bírok aludni, úgyhogy akkor én meg úgy sem, hogy akarom, úgyhogy így aztán pedig lehet. Sőt, ha elég nagy a nappali, akkor én még azt is nagyon adom, amikor van még bent egy-két fotel is. De hát, hogy nyugodtan.
5: Én meg úgy vagyok fel, hogy se így, se úgy nem alszok, úgyhogy nekem mindegy, hogy van vagy nincs, de figyelj, legyen, gyere, azt
4: jól. És akkor persze, akkor lehet kajálgatni ott az ágyban, meg minden elv, és a többi. Mert hogy alapvetően, na ez egy nagyon érdekes dolog, ebben szerintem azért sok mindenki ezzel úgy van, mint én, csak nem meri bevallani. Én nem szeretek. Jó, várjál, ha többen eszünk, vagy valami, az oké, akkor asztalnál, vagy valami. De magam én nem szeretek az asztalhoz, hogy nekem az olyan nyomorúságos, hanem én ilyen fotelevő vagyok, meg mit tudom én így. Én nem
5: és
4: tudom,
5: mi mondjuk egy nagy paprikás parti, és akkor te otthon a fotelba eszed.
4: Milyen paprikás parti?
5: Hát, nem szoktál paprikást tenni magad.
4: Hát mondjuk azt így nem.
5: Miért nem?
4: Nem tudom, az is soha.
5: Nem szoktad a kis plastikába elvinni, ha, mondjuk
4: nem, látom, nem. Mondjuk nem. De az, hát jó, most nyilván nem egy valami, nem tudom, bableves nem fog jönni a, nem tudom, a fotelből.
5: Mit tudom, hát most mondod.
4: Nem, tehát normális, nem tudom milyen kajákat azokat, vagy mit tudom én. Most képzelj egy olyan dolgot, amikor mondjuk rendelsz egy kaját. Na. Nem tudom, a pizzát, vagy a kínait, vagy igen. A tök mindegy. Hát ez kész, úgy a pizza az még kés villa se kell.
5: Jó, ahhoz nem. De
4: például, vagy a kínaihoz egy villa jutott. Kell, kész.
5: Hogy ki, tehát hogy én nem is értem. De hát, hogy a hallgatók között is sokan ezt csinálják.
4: Mit?
5: Villával és késsel eszik a burekot. Miért?
4: Mi?
5: Miért?
4: Hát én vagyok az első.
5: Jézusom! Fölállok, kimegyek az ajtón. Hát, vagy menj ki, bemáj, menjek
4: hát
5: ki.
4: Hát mit csinálsz? A könyöködön csöpög le a cucc, hogy mit
5: hát
4: csinálsz?
5: Hát az cuccos, pont az egyik, hogy fogod, azt tömöd, meg zabálod. Mint
4: Edina?
5: Mi
4: hát
5: van
4: én egy úriember vagyok, ne szórakozz.
5: Hát tényleg.
4: Gospodin csovek.
5: Hát de komolyan, úristen. Hogy mondják azt? Mr. President, vagy micsoda? Jézusom!
4: De ne állítsd be meg a napot! Kétszer Edinával elmegy az ember burekot tenni. Kettő burekot kérjük, és tudod, hogy felnézel, és a kép már az, hogy Edina meg így, na mi van, hogy lóg a burek a szájából?
5: Hát de én egyébként, hogy imádom a ropogós burekot.
4: Jó.
5: És mindig leszedem a szélét, azt úgy megeszem, vagy jogurtba mártogatom. És amikor így, tudod, látom, hogy így az öcsém is mit csinál, és így...
4: Brastió röhög rajtunk. Ilyen burekosok.
5: Mondja azt, hogy ő nem villával, meg kanállal, késsel, nem tudom, lábbal, mi eszi a...
4: Edina, tudod, mikor eszem én a burekot úgy, ahogy te eszed? Amikor totál részek vagyok valami buli után, most legyünk, beszéljünk már nyíltan.
5: Az az hát, igazi zvekán akkor, na.
4: Hát érted, és akkor ezt, azt, hogy a Brastió tesz, én is villával eszem, azt írja.
5: Jézusom!
4: Hát azért miért? Hát azért benne.
5: Komolyan, ha én egyszer villával is késsel
4: lenném... Anett írja, én is villával.
5: Nem már, úristen! Hát...
4: Magad vagy.
5: Hova kerültem? Komolyan, mit keresek ki?
4: Dávid, te hogy eszed? Kézzel vagy villával?
5: Lábbal, mondd, hogy lábbal meg kézzel.
4: Késsel villával?
5: Mit mondott? Én nem hallottam.
4: Azt mondja, mint a kutyák! Én még a kezét
5: sem használom. Ez az. Na, végre valaki. Ez az. Na. Mondjuk én szájjal leszem, tehát hogy az is fontos, hogy... De hogy úristen!
4: Dupla kézzel meg magad.
5: És várja, és leszedem a papírt. Na.
4: Jó, hát igen, leszed a papírt. Jó, valaki.
5: Most hogy jutottunk ide?
4: Ja. Na. A burek. De most esküvős, de legalább a két kezedet használom. Vagy ez hogy?
5: Szoktam azt is.
4: De burekról beszéltünk.
5: Hát tudom.
4: Hogy két kezed megmarkolod, és úgy tömöd befelé?
5: Igen. De leszedem a ropogós részét, és nyilván nem a könyökömön is zsír van, de hogy fogom és harapom.
4: Jó, hát ez olyan, tudod, akkor te az vagy, aki tudod, hogy nem egy szalvétát kér, hanem úgy belemarkolsz a szalvétába.
5: Konyharuhával. Hát, hogy otthon nyilván.
4: Istenem, milyen régen nevettem, ilyen hát jó. Tehát ezzel most megleptél.
5: Komolyan, egyszer valaki, tehát Jézusom, le kell videózni, én egyszer késsel, meg villával eszem a burekot. Én nem tudnám. Tehát tipikusan, mi valami, nem tudom, hercegnő vagy, én nem
4: Zoli,
5: tudom.
4: Kés villa, egyszer a határod a csomagtartóról, de akkor is kés villa.
5: Jó, most én is elmennék, és állnék valahol, nem tudom, határon.
4: Igen.
5: Akkor lehet, hogy nem kezdeném el ott nyomogni, mert egyrészt, nem tudom, mindent is előtte összefogdostam, meg nem tudom. Bár Jézusom, akkor se tudnám elképzelni, hogy elkezdem késsel még villával enni.
4: Én utoljára akkor ettem ilyen legendás, akkor ettem utoljára legendás, hogy ilyen burekot, az mennyire jó volt, amikor szintén partira mentünk, és a haveromnak tudod, olyan tuning autója volt, aminek van az a nagy szárnya.
5: Jaj,
4: vágod?
5: Tudom.
4: És
5: igen.
4: Arra jöttünk rá, hogy az jó asztal ilyenkor. De jó
5: igen.
4: Volt. Ráraktuk a jogurtot, burekokat, minden. Ott nevettük késsel villával. De azért mondom, hogy parti után akkor mindegy. Parti után egy dolog sokkal jobban zavarott. Az zavar, amikor ott álltok, már egyikőtök se tud rendesen beszélni. Az egyik mondja, hogy az egyik, aki nem vett burekot, az hogy csak egy falatot kérhetek. Csak mondta, hogy persze kérhetsz, csak odaadják a burekot, és a legfinomabb csücskét leharapja.
5: De várj, most tudod, mit ott eszembe?
4: Hát te harapd a csücskét!
5: Várj, mondod, hogy...
4: Az az egyéb.
5: Mondod, hogy a pizzát ugye kézzel eszed.
4: Igen.
5: Akkor burekot miért nem?
4: Hát mit tudom én?
5: Nem minden burek annyira zsíros, tehát hogy érted most...
4: Lehet, hogy csak nem találtam meg azt a burekot, amire rámondom, hogy hát azért, mert burekot hol eszek? A péknél, ugye?
5: Hát,
4: de, nem viszem el soha. Nem. És akkor ugye mondják, hogy és akkor tudod, tehát útközben vagyok, most nem fogom megfogni, nem bírom
5: meg... Miért hajtasz, és akkor
4: nem bírom
5: meg az
4: öletbe,
5: és akkor maga megy az autó, mert részed a vágod a kis burekot az öletbe.
4: Mondom, a péknél eszem
5: meg. Hát jó, de mondom, ha...
4: Ha útközben megyek?
5: Most igen.
4: Még te úgy az egyik kedet, nem vedetsz a másik ezt a burekot?
5: Sose lehet tudni.
4: Nina, ne állíts meg a napot.
5: De miért
4: ilyet
5: ne?
4: Nem lehet csinálni. Azt mondja nekünk Zoli, másik Zoli. Eddig kétszer ettem késsel villával, hát még mindig nem tudom, hogy lehet ilyet véghez vinni.
5: Na ugye, pont.
4: Na itt van.
5: Kész.
4: Na legalább vagytok ketten már vajdaságban találtok.
5: Ez már valami.
4: Kétszer eszik a burekot, de szerintem ez hely és idő. Hely és idő, azért mert tényleg attól függ, hogy hol vagy. Kultúrát körülmények között késsel villával, vad körülmények között kézzel. Az a te esetben csak egy picit az a furcsa, hogy te kultúrát körülmények között eszed vadul.
5: Igen.

0: Hallgass bennünket Vajdaságban, Magyarországon, Németországban, Ausztriában, Oroszországban, az Egyesült Államokban, Svédországban, Timbuktuban, Mucsaröcsögén, a Szilikon völgyében vagy az északi sarkon. Panna reggeli online www.pannonrtv.com.
1: A reggeli legjobb pillanataiból.
2: Fogom a hét napot a kezembe, és kinyitom, és a mesztelennő ki van vágva, valaki gyűjti. Haláli. Nézd már, Anett.
3: Kivágta ki? Dávid kivágta ki?
2: Dávid, ki volt ez? Nem ő, tudod?
3: Dávid.
2: Lehet, hogy a Dávid volt az, hogy a nem ő az. Eleve haláli, hogy ez még van. Ez egy régi bevett szokás? Különben
3: igen,
2: ez,
3: igen.
2: Ez régen nem a közepén volt? Vagy most keverem a poszterekkel,
3: hát
2: ami a régi magazinok.
3: Hát ezt akartam mondani, hogy te a poszterek keveredte, más milyen újságokat vettél.
2: Bravókat vettem, abban volt középen mindig poszter. Nem mesztelennő, hanem poszter.
3: Poszter, igen.
2: Mesztelennő, hagyjuk már. Hát nem autóműhelyem van nekem, Anett.
3: Ezt nem értettem soha egyébként, hogy az autóműhelyekben miért vannak ilyen
2: naptárak. Én is, de jóstósz amúgy. Nem tudom, hogy miért van egyáltalán ilyen naptár. Amúgy, szóval aki elment megvenni pénzért abban az időbe?
3: Persze.
2: És akkor hazavitt az irodájába? Vagy biztos, hogy igen. Nem. Tuti, hogy nem. Nem, hát tudom én, nem tudom én belülni ezt a világot, amikor tényleg csak kizárólag magazinok voltak, meg ilyen dolgok, az nagyon durva, nem? Belegondolni. Nekem nagyon érdekes volt az, amikor egyszer így mondtam, hogy vannak ezek a régi felvételek, a Beatles időszak, amikor tudod, így fellépnek a színpadra, és így sivalkodnak az emberek, és tudod, így összeesnek, meg stb. És egyszer egy ilyen régi zenegyűjtő, vagy nem régi zenegyűjtő, hanem egy fickó, aki régóta gyűjti a zenét, aki már jócskán, nem tudom, 70 pluszos volt, ő mondta, hogy haramosak vagyunk mi elfelejteni azt, hogy régen egy más világ volt. Tehát nem volt egy kattintás elérhető minden. Lemezen esetleg megvolt az a valami. Néha egy magazinból hallottál róluk. Mire te eljutottál, és olyan szerencsés helyzetben voltál, hogy esetleg egy Beatles-lás élőbe az eufória olyan szintre emelkedett már, hogy azt ma már mi nem tudjuk elképzelni, mert ma mi így megkapunk mindent rögtön. De abban az időben nem
3: de kaptál. De a koncerteknek ma is van egy ilyen hangulata.
2: Persze,
3: tehát
2: hogy
3: ne. Sikítoznak ott is, a csajok meg elájulnak. Úgyhogy...
2: Van ilyen. Most is elájulnak?
3: Persze.
2: Komolyan? Uh-huh. Kik rájulnak el például?
3: Nem tudom, halvány fogalmam.
2: Valakire. Tihi azt írja, apósomnak asztalos műhelye van, és minden évben karácsonyra mesztelennős naptárat kap tőlem.
3: Ugyan, Tihi.
2: Ettől az a durvább, amikor nekem van egy barátom, akitől kaptam egyszer egy olyan naptárat, ilyen 12 lapos naptárat, hogy mindegyiken én voltam rajta. És mondom, hogy hát nem mondom
3: jó,
2: ezt.
3: Jaj, de jó, ez nagyon jó. Mondom, kéne egy pannoregelis naptárat csinálni.
2: Hát jó, de az cuki, de abban mi a stósz, hogy én vagyok rajta? Ajándéknak szuper, de te nem rakhatod ki sehova. Mert egy egoista állatnak fogsz tűnni, ami azért ennyire azért nem
3: hát
2: vagyok.
3: De, hogy nem. Hogy hát berakod kirakd a spájzodba, berakod oda, úgysem megy senki.
2: Érted? És akkor kirakod, és akkor nézem magam. De szép igen. Emlék volt az augusztus. Jaj, de jó
3: de csomóan készítenek ilyen naptárat. Jó, az mondjuk népszerű, hogy a saját gyerekeidről készítesz naptárat, de jó, csomóan ilyen családiakat is egyébként.
2: Írja valaki az, hogy jó ez, mert te vagy a király. Azt akkor nézegeted úgy.
3: Ki ez a hallgatunk, aki ezt írta? Nem mondj neki mondja. Ilyeneket, tehát így is, jaj, ne tudjátok.
2: Még és itt van.
3: Az egóját, azt így le kell szorítanom, hogy nehogy...
2: Nekem? Dehogy?
3: Nekem kell a te egódat leszorítanom.
2: Nekem egó? Én arany ember vagyok, mindig mondom neked. Tihi azt mondja, az Ecinek kiszel tündéset kéne adni.
3: Én azt már egyszer gondoltam, hogy szerzek nekik, csak olyan
2: nem
3: macera,
2: lehet.
3: Hogy...
2: Nem lehet megvenni, csak Magyarországon.
3: Hát igen,
2: már.
3: Igen.
2: Móni azt mondja, erre, nem erre, de párhuzamosan, hogy inkább magad néz, mint kiszel tündét. Igen. És hát Atti azt mondja, nekem volt ismerősöm éveken keresztül vásárolta az Erotikon az újságot legalább 20 éven keresztül.
3: Jaj, nagyon durva, különben Gombosan vettünk egyszer egy földet, és azon volt egy pici házikó. Egy ilyen picike kis...
2: Tele volt magazinokkal, ilyen. Mi?
3: Képzeld el, és elmentünk, hogy megnézzük, megőrülsz. Hogy mi van a házban, hogy kipakoljunk, és tele volt. Tudjátok mennyi? De én emlékszem, hogy ilyen...
2: Az volt?
3: Hát, mennyi középsul is voltam, és amikor megláttam, hogy majdnem elájultam, hogy a katolikus gimnáziumból hazamentem hétvégén. Ja, igen.
2: Hogy elájultak? Te mondtad nekem, hogy azért küldtek anyukád egy katolikus iskolában, mert túlságosan vadul támadott
3: Gombosor.
2: Nem is
3: igaz, de hogy ezt nem
2: járt
3: is mondtam.
2: Általában Horvátországból jártak át, hogy megnézik, ki ez az Anett? Ki ez az Anett?
3: Jézus,
2: ki ez a lány? Hallottuk
3: nem.
2: A hírét, nem?
3: De lököz, nem, ezt
2: apukád
3: te mondtad.
2: Apukád mondta Kacsibát, azt mondta, hogy ebből elég, a kis ékis lányom, ez... Rossz úton van,
3: ja,
2: elküldöm
3: hogy...
2: katolikus iskolába
3: Magyarországon.
2: Nem így volt.
3: Na honnan? Dehogy nem. Azt hittem, hogy a Red Hot Chili Peppers-ös sztorit mondod, hogy mit játszom itt az eszemet, hogyha ki volt téve az a poszter. De azt meg nem én tettem ki.
2: Azt mondja a Robi, hogy hoppá, ő, te se tudtad ezt a letrőmi. Hát ez az, sokan nem tudták. De Anett most már teljesen, de most már egy ilyen minta anyuka, de hát ezt senki sem gondolta volna, hogy őnek is volt egy vad.
3: Nem vad, volt, tényleg nem volt.
2: Vad pillanata. Írja nekünk Kitty, hogy Kitty egyetemben Anett párti, Anett a királylány, a délelőtt fénypontja.
3: Igen.
2: Miért? Barinők lettetek? Ezt így mondják manapság.
3: Még mindig szervezzük a kávézást. Most már lassan fél éve szerintem.
2: Anette kávézás, könyörgöm, hát most mondd el, nem adok neki akkora labdát, hogy azt mondjam, hogy hát én is alig megyek el hozzá néha évente egyszer kézzel, mindig azt, hogy te belőle többen nem is kell, de hogy alapvetően
3: hát ugye, körülbelül,
2: igen, hát ritkán találkozunk, de hát Isten, de minek is találkoznak.
3: Évente kétszer szoktál eljönni.
2: De amúgy meg minek is, amikor meg itt látom őket minden nap, érted? Igen. Azt, hogy dumálnak 4 órán keresztül, érted? Anyámmal nem beszél naponta 4 órát. Nagyon sok mindenki a párjával nem beszél naponta 4 órát. Mi meg itt beszélünk minden nap 4 órát. Minimum. Ugye, Anett?
3: Igen.
2: Sátazori mesélte egyszer, hogy neki a szörnyű volt, vagy nem, nekem volt szörnyű a felismerés, amikor mondta, hogy amúgy te vágod, amikor így kollégák vannak, mondjuk mint mi, ahogy így most 4 órát dumálunk így, vagy biztos van, amikor irodában ott dolgoztok 2 vagy 3-an, hogy így, hogy simán előfordult, hogy a kollégáiddal többet vagy, mint mondjuk a családoddal. És nekem ez is különben is sose esetlen, de logikus.
3: Hát logikus, mert 8 órát ott vagy a munkahelyen.
2: Hát legalább. Valaki többet. Valaki többet.
3: Ez egy cél többet.
2: Mi? Én? Mondjuk én nem. Igen. De hát, hogy szokták ezt mondani? Last one in, first one out. Tudod?
3: Igen, igen.
2: Azt mondjuk én.
3: Tudjuk. Erre rájöttünk.
2: Ezt tudja mindenki.
3: Az évek alatt.
2: Anett viszont szeret dolgozni. Ő szeret bent tenni sokat, szereti.
3: Hát nem, szeret, vagy, na, szeretek. Ja, amúgy szeretek, persze szeretem. Amúgy a...
2: Tudod, ránéz az órája, még csak 10 órája vagyok bent, hát akkor még dolgozok 1-2 órát, azért mégiscsak. Azért, mert van az a belső
3: azért,
2: feelingje.
3: Azért, mert bak vagyok, bak a horoszkópom.
2: Igen, és van ez a belső feeling, hogy ma még nem érdemlem meg, hogy ez a mai teljesítmény még nem érdemel fizetést. Még egy picit itt kell maradnom, és akkor majd megérdemeltem.
3: Nem mindig önként vagyok itt ennyit. Mondom, azért nem vagyok annyira önfeláldozó, de egyébként
2: önként?
3: Meg az
2: ki
3: vagyok.
2: Megy önként?
3: Van, hogy szabad napomon bejövök dolgozni.
2: Persze, mert szereted.
3: Érted?
2: Hát hogy most... ne, hát persze, hogy van, hát hogy ne lenne. Ez teljesen normális.
3: Szeretem, amúgy csinálsz. Szeretem. Nagyon érdekes az, amikor mondjuk szabadságon vagyok, vagy most hiányzik, is otthon voltam csütörtök péntek, meg otthonról dolgoztam múlt héten, főleg, és úgy nagyon érdekes, mert hogy amikor közeledett a nap, hogy megint be kell jönnöm dolgozni, akkor ilyen gyomorgörcsöm volt, képzeld el. És olyan volt, mintha életemben először kéne jönnöm ide dolgozni. Körülök. És ez mindig így van, mindig szabadság végén is, és nem az az érzés, hogy jaj, nincs kedvem jönni dolgozni, mert vége a szabadságomnak, hanem hogy úgy jövök, és Úristen,
2: mi lesz, jön az vekának, igen, hogy megint dolgoznom.
3: Nem, a panoreggeli az nem ilyen, a más, a többi.
2: Aha.
3: Meló. Hogy úristen, most jövök, és akkor majd nekem itt embereket föl kell hívnom, meg majd itt leszek bent, és így mi fog történni, meg, és ahogy belépek az ajtón, rögtön elmúlik ez, és tudod, rögtön tök jó minden, a munkatársak, nem tudom, visz magával a meló, meg minden úgy alakul, de hogy nagyon érdekes, hogy mindig, tehát 14 éve vagyok itt, és mindig, minden egyes pár ilyen szünnap után ezt érzem, hogy így bejövök, és majd biztos nem fogom tudni, hogy mit kell csinálni. Közben már itt egy csukott szemmel megcsinálom, amit kell. De hogy ez ilyen fura.
2: Szerintem a mai műsor után én nyugodtan mondtam, hogy azért neked jócskán vannak tripjeid.
3: Vannak.
2: Hát jócskán azért van itt még
3: lehet,
2: hely.
3: Lehet, hogy nem ártan egy pszichológus.
2: Egy kis ödismeret nem ártan.
3: Valami meditációs tábor. Vagy
2: abszolút,
3: valami.
2: Abszolút. Adrián azt írja, sziasztok, nálunk mindig készült a gyerekekről ilyen télapós, karácsonyi tematikájú naptár, mindaddig még egyszer csak megelégelték. Mikor kiskamaszkorba értek, szóltak, hogy már nem igénylik az egoista naptárat, írja Smiley-val. Hát igen.
3: Nálunk is készül a gyerekekről minden évben, és nagymamám nagyon aranyos, mert az a naptár úgy néz ki, hogy van egy fotó fönn a gyerekekről, és akkor az alsó részét tudod hajtani, tehát ott tudod letépni a az elmúlt hónapot.
2: Igen.
3: És akkor ő mindig ezeket a képeket így levágja szépen, és akkor ki van téve a konyhájába, de el van halmozva a fotókkal, meg mindennel, tehát mindig visszük bekeretezve a képeket neki a gyerekekről, aha, meg magunkról, meg mi mindenkiről, de hogy ezek meg úgy ki vannak vagdosva, és ugye a konyha, vagyis az ebédlő falra ő úgy szépen így sorba-sorba odaragazgatta. Úgyhogy most egy gyakorlatilag 10 évre visszamenőleg így ott vannak ezek a fotók a gyerekekről, nagyon cuki. Mm-hmm. Meg ott van rólam még egy népviseletes fotó is, igen.
2: Azt szerintem halálé, azt egyszer elküldted nekem.
3: Az nem azt küldtem el, de...
2: De olyan
3: ja, de az
2: valami.
3: A kicsikori képem?
2: Kicsikori kép.
3: Nem az van kitéve, hanem egy ilyen, hát 8-os voltam.
2: 8-os.
3: És ráadásul úgy nézek ki a képem, most képzeld el ezt, milyen hülye voltam.
2: Miért?
3: Valami nagy helypaj gombosan. Én azt hiszem, hogy búcsúi napok, aha, és akkor ott mindig fölléptünk ugye a néptáncsoporttal. És emlékszem arra, hogy volt a próbánk. És vannak ezek a fura ilyen vas cső, ami arra való, hogy te biciklidet oda zárjad le. Tudod, tehát hogy így neki támasztod és lezárod. És néptánc próbánk előtt gyülekeztünk innen a kultúrotthon előtt, és én ráültem erre a vascsőre, és a kezeimmel fogtam a csövet, és ültem rajta, és ott ment ott a beszélgetés, dumáltunk, nem tudom, és kezdett, hogy így megbillentem, így elveszítettem az egyensúlyomat, de annyira gyorsan történt az egész, hogy a kezeim azok ott maradtak a csövön, és én úgy ahogy voltam, így tájnk, így előre estem a betonra. És az egész állam fölrepett, meg minden, de nekem már gyerekkoromban egyszer varták is az államat. Aha. És fölrepett az egész, és úgy nézek ki azon a népviseltes fotón, hogy már pont azt találta a 6 milliárd ilyen fotón közül, pont ezt kereteszte be, hogy egy ilyen óriási, egy fehér ilyen, hát ilyen géz, vagy nem is tudom, mert nyilván géz volt odatív, és az volt így leragasztva.
2: Hihetetlen.
3: És közben még ott van rajtam az a nagy gombosi viselet. És hát ez a kép van kitéve. Hát nagyon hülyén nézek ki.
2: Hétel az jutott az eszembe, miközben ezt mesélted, ugye vannak az emberek, amikor annyira benne van a sztoriba, hogy igazából nem is tudom, hogy mit csinál közben, vagy nem tudom is, mi történt pontosan. Alett elkezdesz mesélni, hátragurult full a székével, ilyet sose csinált még. Hátragurult full a székével, keresztbe van téve a lába, a mikrofont egész magához húzta, egy pillanatban oda tette a kezét a tévéhez, totál felhúzta a szoknyáját, elkezdte a lábát simogatni, én meg nézem, mondom, mi történt?
3: Nem oda raktam a kezemet, ugyan már ez
2: egy... Mit csináltál?
3: Hanem mutattam neked, hogy hogy fogtam azt a csövet, és hogy buktam, azért toltam el hátrébb.
2: Meg tudja
3: mutatni, hogy hogy buktam
2: előre. Nem baj, csak ezt nem viszem.
3: Hát meg, hogy mutatom, hogy a térdemet is beütöttem, meg az államat, az végig most mutattam azt is, hogy mekkora géz volt ide ragasztva rám.
2: Igen, de ezért mondom, előbb-utóbb ide kell egy kamera, ezt a felét nem hiszitek el, ami történik különben. Hát ez hihetetlen. Haláli.
3: Jaj.
2: Egyszerűen. Ezt mondja Robi, néha előtörnek a gyerekkori ének. Hát igen.
3: Igen. Igen. Jaj, Istenem, most megfájult a fejem a nevetést.
2: Nem baj, van ez így. Szóval ilyen dolgok történnek. Szempillos
3: spirálomat nem kentem szét most nem, így, nem, mert nem, már könnyeim folynak.
2: Jaj, Istenem, jó, hát ezt nem hiszem, hogy tudjuk nagyon tetőzni, úgyhogy szerintem zenéljünk egy nagyon halálé.
3: Tetőzni.
2: Én tetőzni szoktam, hogy tetézni. Ki tetézik már manapság?

0: hallgatni.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
2: Van egy olyan listánk, hogy mik azok a szakmák, amik ha nem lennének, 48 órán belül bajban lenne az emberiség.
3: Minden.
2: Úgyhogy eltűnné. Pak! Eltűnne. És állítólag ilyenek a villanyszerelők. Mondjuk igen. Én arra jöttem rá, hogy én nagyon nem szerettem a középiskolában azt a szakmát, amit én tanultam, de ugye én ott igazából ilyen villany dolgokat tanultam, villany dolgokat, értitek? És az a lényeg,
3: nagyon jó megtanulta.
2: Többek között, amennyit életemben nekem kellett blankolnom, hosszabbítót csinálnom, kicserélnem egy ilyen konnektort, kapcsolót, hát eskü, hogy a legjobb befektetés volt az a középiskola, már csak ezért. Rengeteget. Mert nem tudom, mondjuk ez amúgy arra jöttem rá, hogy amúgy ez lehet, hogy gond egy normál embernek, mert mondjuk neked, hogy ki kell cserélni egy kapcsolót, akkor azt nem tudod.
3: Honnan tudnám, de ugye? Én nagyon ilyen, tehát pont a villanyszerelés az egy olyan téma, amivel kapcsolatban én nagyon bizalmatlan vagyok, mert ilyet. Alapvetően minden vajdasági 50 pluszos férfi ért a villanyszereléshez, vagy legalábbis azt gondolja magáról, hogy ő villanyszerelő.
2: Jó, figyelek.
3: És volt már olyan, hogy valami így elromlott, és akkor így random egy családtag így kitalálta, hogy ó, hát ő ezt így meg tudja csinálni, és majd ő megcsinálni. Régen volt.
2: Aha.
3: Igen, tizenakárhány éve.
2: Jaj, tám baj lett belőle.
3: És hát nem lett baj, de hogy végignézni ezt a folyamatot, ami során rájössz, hogy igazából az a valaki nem biztos, hogy sokkal jobban ért a villanyszereléshez, mint te.
2: Nagyobb az elszántság.
3: És akkor igen, az elszántság az megvolt nagyon, de amikor így kb. 40 évig tart az a dolog, amiről ő azt mondta korábban, hogy hát az semmi, azt ő megcsinálja, és látod a kínlódást, meg az elszántságot, ennek a kettőnek az ötvözetét, akkor azért úgy, miután ő azt nagy nehezen megcsinálta, azért úgy rád tör némi aggodalom, és álmatlan éjszakák következnek, ami alatt te azon gondolkozol, hogy na most aztán lesz-e zárlat, rövid zárlat, vagy bármi. Én nagyon ilyen idegeskedős vagyok az ilyen dolgokon,
2: de jó.
3: És én ezt nem bírom, hogy mindenki azt állítja magáról, hogy ő tud áramot szerelni. Nem tud mindenki áramot szerelni.
2: Figyelj, Zvekán azt írja nekem a Vinki. A szomszédból. Zvekán, te villanyszerelő vagy? Basszus, ezt miért nem mondta nekem eddig az Eszti meg az András, az a felesége testvére, azt mondja, brát, te jöhetél hozzám gyakorolni. De én nem villanyszerelő vagyok, mert én nem tudom, nálam a házban most különben csinálják az új rendszert, és én ilyen szintet nem tudnék csinálni, mint amit ők csinálnak. De mit akarok mondani, hogy ilyeneket tudok. Úgy volt nálunk, tudod, hogy volt nálunk? Úgy volt, hogy a villanyszerelő meg az elektromechanikusok voltak egyben, mert egy momentumban az ketté vált. Ugye volt, amit azt a villanyszerelők külön tanultak, meg amit mi. Úgyhogy én valamit közösen tudok velük, de alapvetően én tudjátok, mit csináltam most. De ezt se tudnám ma. Akkor tudtam ilyen motortekercselni, transformátortekercselni, ilyeneket csináltam én annak idején. Hát ez olyan régen volt, most adná, tehát vágom, hogy az körülbelül, de már 1000 éve volt, érted? Szóval nagyon-nagyon-nagyon régen volt. Szóval nem tudok most rendes, klasszikus áramot csinálni a házba.
3: Próbáljuk elképzelni, mi lenne, ha nem lennének villanyszerelők. Tehát ha nem lennének villanyszerelők, és valami okból kifolyólag nem lenne áramszolgáltatás.
2: Igen.
3: A világon. Vagy vegyük mondjuk Szabadkát, vagy Vajdaságot. Akkor mi történne? Nem lenne net? Nem lenne internet?
2: Opa, az baj lenne.
3: Nem lenne otthon világítás, amiben nekem alapvetően nincs problémám. Tehát nincs otthon világítás, mindegy, világítunk gyertyával, az ilyen romantikus. Uh-huh. Fűtés, oké, aki árammal fűt, az megszívja, nekünk ott a kályha, a tüzelős kályha.
2: Igen.
3: Semmi probléma. Aztán, mi nem lenne még? Nem működne a frizsider, ha tél van, kiviszem a kaját a hűvösbe, nincs baj a nyáron, a nagy melegbe leengedem a kútba. Régen is ezt csinálták.
2: Jó, oké.
3: Ennyi. Mi nem lenne még? Jó, nem lenne mélyhűtő, ilyesmi, oké.
2: Ja, minek, ugye?
3: Mindegy, igazából nem tudnád megvenni a boltban a húsokat, mert hogy azok ott megromlanának.
2: Nem tudnék kártyával
3: fizetni,
2: de lehet,
3: hogy nem is kell. Tehát mindig frissen kéne vágni a csirkéket.
2: Igen.
3: Oké, ott a nagymamám falon, ott vannak a csirkék, elmennék, levágnám, hoznám, megfőzném, viszlát.
2: Ne játsz eszed már különben.
3: De játszom. Mihez kell még az áram? Vízmelegítéshez kell az áram, oké.
2: Braksz tüzet.
3: Fölmelegítem a villanysparheltunkon. Ja, azon nem lehet, mert hogy nem lesz áram. Akkor tüzet rakok, és azon felmelegítem a vizet.
2: Szóval minek?
3: Mi van még? Nem lenne mobiltelefon, hála jó Istennek, tegnap eljutottam oda, már délután 2-kor, hogyha még egy üzenetet kapok,
2: igen?
3: Ha még egy üzenetet kapok, akkor annak nagyon rossz vége lesz. Úgyhogy kifejezetten örülnék, ha nem lenne internet.
2: Vinki,
3: nem
2: írja,
3: működne hogy... a pannon. Nem működne a pannon. Otthon lehetnék egész nap, és a tűzön melegíthetném a vizet. Na,
2: ugyan már, hogyha igen, tűzön meleg, ez az egész napi programod az lenne, hogy hogyan élj túl a napot, hogy először el kell menned ki az udvarba, levadászni a csikönt. Érted? El tudok képzelni a lehetet, hogy megy, és mondjuk pipipipipi.
3: Nem az udvarba, elmennék gombosra.
2: Elmenni egy gyalog gombosra, érted? 6 nap alatt, mivel menné be autóval, mi tankolná be a kocsitba az üzemanyagot, mi kézzel pumpálni, faká, így.
3: Honnan tudod, hogy nincs otthon nekem üzemanyagom?
2: Balomban. Meddig lesz? 2 napig?
3: Meddig nem lesz áram?
2: Még 2 nap után te már vész gombos a csirkéjé?
3: Meddig nem lesz áram?
2: Egy évig.
3: Egy évig? Akkor nem megyek gombos a csirkéjé, hanem veszek csirkéket és betelepítem őket az udvarba.
2: Én nekem csak orról még kell elmennem. Ott van egy haverom, akinek van csirkefarmja. Látod?
3: Hát most nagy valami, én is tudok találni valakit Szabadkán, akinek van csirkefarmja. Nagy ügy.
2: Ú, azt mondja Viktor, de pénzt hogy veszed fel, ha nincs ára? Nem lesz pénzünk. Cserekereskedelem
3: visszajön. Tudni fogjuk, hogy nem lesz áram? Csak random nem lesz áram?
2: Random, hónap.
3: Akkor pászor. Az nagyon jó, mert akkor nem lesz. Akkor kb. 2000 dinárom marad a következő egy évre.
2: Nálam, hát tudod, hogy nálam sosem is készpénz. Várjál, mennyi van? Nálam ennyi maradna.
3: Hát de várj, de figyelj, de bankba bemehetek. De a bankba. Látod, milyen rossz? Vett ma nekem egy kiflit egyébként, és most még az a pénz is a tiéd lehetne. Mert mondtad, hogy nem kell, hogy kifizessem.
2: Mondtam, hogy nem kell.
3: Látod, de ha elmegy az áram, akkor visszaadom neked azt a pénzt.
2: Nem, valami tárgyat kell, hogy adjál cserébe, mert innentől kezdve tárgyakat fogunk cserébe.
3: De a bankba fölvehetem a pénzt a pénztárnál, nem? Úgy se tudják kiadni?
2: Hát...
3: Miért? Hát ott van a kis fiúkjukba a pénz.
2: Hát de hogy írják be? Hogy
3: hát nem,
2: papírra?
3: Kell, fölírják egy papírra, és majd egy év múlva beviszik az adatot.
2: Hát azért nehéz lenne, nehéz lenne.
3: Oh.
2: Jó, de engem nem zavarna felőlem, visszamehetnék ilyen hippinek élni.
3: Én igazából úgy szeretném. Most én jó, nem, én bírom ezt a modern életet.
2: Én adom.
3: Évre.
2: Nekem ez néha kicsit sok, amit mi betállunk.
3: Túlélés törvényei Anettel, de komolyan. Igen. Én el tudom képzelni, hogy ha ezt valaki most így bejelenteni, akkor én nagyon boldog lennék.
2: Aha.
3: Én nagyon vágyom arra, hogy ne kelljen semmit csinálni.
2: Többen fölismerték, hogy ki lehet ez az én ismerősöm, haverom oromról, persze. Úgy láttuk, hogy ilyen ismert ott a környékem.
3: Nem lenne éjszakai világítás, akkor farmja. Biztos, hogy megnövekednének a betörések számai. Nem lenne
2: bizony, minden lenne, jújjújjújjújjújjújjújjújjújjújjújj, hát igen. És biztos...
3: Lehet, hogy mi is betörők lennénk. És akkor onnan lenne csirkénk, mondjuk.
2: Áram nélkül is tévé, hát jó, elszéri a hallgató, jó, hát az igen, baj. Az nem baj.
3: Mit nem kéne pannon reggelit, nem kéne kelnünk reggel 4-kor.
2: Na de megvan ez oda például, lehet, hogy össze kéne fogni így a reggeliseknek, és akkor így most gondolkozunk, hogy mi mire lennénk képesek. Nálatok van a legjobb udvar, akkor mindjárt hozzátok megyünk lakni.
3: Úr, és akkor meg lenne oldva. Remélem, hogy lesz
2: meg lenne oldva. Sárta menne mindig fájé, ő lenne a tűzfelügyelő.
3: Jó.
2: Te lennél például, te a csirkékre vigyáznál, meg a kajára, te lennél a kaja felügyelő. A Szilvia. A Szilvia, ugye
3: Szilvia
2: a gyerekeket rendezi.
3: Jó.
2: Én biztosítom az ingatlant. Hogyha valaki jön, akkor azt én kinyírom, tudod? A ilyen lágyzsába
3: fog állni. Hát de nem fog jönni senki.
2: Miért?
3: Ugyan már zökkán.
2: Hát ott lesznek a csirkék, kajak.
3: Hát most már megint az lesz a vége, hogy te semmit nem csinálsz. Hát ne idegesíts.
2: Állok itt egész nap, én rohadt lágyzsába, az neked semmi.
3: El tudom kézzel, 2 perc után le fog szülni oda a kapunak a kis patkájára, és majd mondod, hogy Anett, főz a bográcsba egy kávét.
2: Így állok majd a lándzsával, és amikor valaki jön, akkor csak megmondom, ajodém, nem akkor pedig szak! Szurkálok
3: vele. Na, és a brásnyú mit fog csinálni?
2: Ez egy jó kérdés, őt nem tudom, mit csinál. Esti versét mond a gyerekeknek.
3: Pont ezt akartam mondani, ő fog bennünket szórakoztatni, felolvas nekünk.
2: Például, igen. Na, ő meg fel fog olvasni.
3: Ez nagyon szép.
2: Határozottan állva, mert
3: ez amúgy annyira idilli, néha elhívjuk majd a Viktort is, meg a Dávidot.
2: Amúgy jöhetnek, persze.
3: Ők majd ott úgy állnak, meg ülnek.
2: Na ennyi. De látod, az úgy rendben van, hogy a Viktor meg a Dávid álljon, meg üljön, de azt, hogy én egy lágyzsába védem a...
3: Azért, mert ők vendégek lesznek, te meg vendégek. Oda akarsz költözni hozzánk, azért ez van egy kis különbség.
2: Nem akarok oda költözni.
3: Ha beköltözik hozzánk, én főzök rá, a Sánta fűt neki, A gyerekekkel nem kell foglalkoznunk, mert őket a Szilvia pesztrálja majd. A Brasnyó szórakoztat bennünket, ő meg majd csak ott úgy, nem tudom, nézi a csillagos égbolt.
2: Tehát rosszul nézed, életem árá védelek titeket. Ez neked a semmi?
3: Nem semmi.
2: A testi épségemet odadom, értettem.
3: Ez nem semmi.
2: Hát ez, igen.
3: Jó. Aha.
2: Az, hogy a Zeci a haverodnál a jószágoknak kaját is lehet venni?
3: Ja,
2: hát de most honnan tudja, most nehogy már itt a tele... nehogy már itt... Nem tudom, hát fogal, biztos. Hát kérdezzétek meg, szereznektek biztos. Én szerzek nektek, ha akartok, amit akartok. Csak szóljatok.
3: Rajta de keresztül. Ha nem lesz áram, az a kérdés, hogyha nem lesz áram, akkor honnan szerzünk majd pénzünkből, ami ott lesz a bankkártyán, honnan szerzünk kaját a tyúkoknak? Ez a kérdés.
2: Ha majd a haveromtól hozunk, hogy ezzel foglalkozik. Erika azt mondja, hogy nem lenne Pannonrádió, hiányoznátok.
3: Nem lenne, nem lenne. Én kibírnám. Mármint,
2: de...
3: hogy nem azt bírnám ki, bocsánat, nem azt bírnám ki, hogyha nem lenne, hanem hogyha nem kéne, ilyen korán kell, nem mondjuk heti többször.
2: Én, de figyelj csak, akkor különben azért gondolkoztam,
3: de lehetne... Átalakulna minden, akkor kelnénk, amikor a nap kell, és akkor feküdnénk, amikor lenyugszik a nap.
2: Fel kell a nap, akkor indulna a műsor, ezt most találtam ki.
3: Az udvarunkból?
2: Igen, úgyhogy úgy ülnénk, egy ilyen emelt padon.
3: Szalmabálákon.
2: És hogy a szalmabálák őjnek az emberek reggel, akik jönnek, és élőben
3: mi
2: hallgatnak.
3: Mi már azok is oda jönnek hozzánk. Hát mit akarsz, ott átjáró
2: házat? Két az utcán, érted? Ott fognak állni a házuk
3: előtt. Az utcára jöhettek.
2: Ez lenne a mi munkánk. Mi szórakoztak reggel 4 órát a népet, és mindig hozzánk, hogy cserébe almát. Nem nagyon valami, valaki hoz, nem tudom, 10 deka diót, vagy nem tudom, egy almát.
3: 10 deka
2: vagy...
3: diót, hogy milyen sokba kerül, annyi nem ér a panna reggel.
2: Akkor nem tudom, komolyan. Egy körtét, vagy egy mit tudom én, egy csirke combot, vagy valami.
3: Jó,
2: valamit,
3: jó,
2: jó. Ez,
3: na,
2: így
3: ez
2: tök
3: jó.
2: Jó.
3: Ez így, na, lesz pannon reggeli, gyerekek, ha nem lesz áram a világom.
2: Ez a világi különben nagyon cool lenne szerintem.
3: Nagyon jó, de sőt, lehetne, nem is muszáj, hogy pannon reggeli legyen, lehetne ez ilyen pannon este, és akkor tábor tűzni ott nálunk az udvaron. Az is jó.
2: Szalonna.
3: Sütnénk ott a szalonnát. Aha. Istenem, gyerekek.
2: Hát
3: szerintem
2: most
3: aki villanyszerelő, mindenki mondjon fel. Mindenki mondja azt, hogy nem ért a villanyszerelés, és elérkezik
2: a
3: csodálatos világ.
2: Ennyi.
3: Ez nagyon jó.
2: Tényleg, ez
3: nagyon
2: ez elég szép lenne különben így.
3: És ehhez az nem elég, hogy lekapcsolom otthon csak a főbiztosítékot, és
2: nem, ehhez az
3: úgy
2: a baj,
3: csinálok, mintha nem lenne
2: áram. Ehhez az a baj, hogy az egész városnak legalább minimum, vagy az egész országnak így kéne.
3: Isten.
2: Hogy mindenki rá ilyen kényszerül, vagy egy új életet indítson.
3: Jaj, de jó.
2: Azért mik fogalmazódnak meg itt a reggeli műsorban? Őrület.
3: És még csak a villanyszerelőknél tartunk. Hol van még a hegesztők?

0: Lustaságok!
1: Pannon reggeli 91.5.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
3: Igen?
4: Látod? Mondjad. Ezért vetkőztem le.
3: Ne csináld.
4: Nem úgy, a cipőt.
3: Sokan hallgatják ezt a műsor.
4: A cipőt vetettem le lábamról.
3: Te engem olyan szituációba hozol, hogy tényleg, igen, mit
4: a
3: akar?
4: Cipőt vetettem le, nem fejeztem be mondandómat.
3: Jó, igen.
4: Szóval, mert jön a téma. És hogy megmutassam.
3: Igen, szóval van egy olyan dolog, nem tudom, hogy ti szoktátok-e csinálni, de a lényeg az az, hogy szoktatok-e zokniban aludni?
4: Szoktunk.
3: Igen?
4: Én igen.
3: Szóval én is, amikor néha, hogy kicsapom magam, és akkor elalszom, és akkor nem veszem le, akkor igen.
4: De tényleg, tehát amikor én nagyon fagyos szentek vagyok, és nekem durván jéghideg a lábam, és van, hogy felhúzom az oknit. Utána az a bajom, hogy meleg, és akkor levetem. Mert egyébként K.O. azt mondják az okosok, hogy jobb zokni nélkül aludni.
3: De van egy ilyen, elméletem nekem külön, hogy az, aki magas.
4: Na?
3: Hát azoknak így, azok sokszor így, lehűlnek a végtagjai.
4: Hát én nem vagyok magas, és ahogy lehűl a végtagom.
3: Hát jó, akkor, de Adira nem kicsi különben, csak ő magáról azt hiszi, lehet, hogy ilyen, ami baj hát, van az agyában
4: 165
3: különben.
4: 165.
3: 165 vagy?
4: Hát, ja. Hát valami tudj, olyasmi.
3: Mikor méreckedtél te utoljára?
4: Egyetemen 5-6 éve.
3: 10 éves korában. Érdekes.
4: Tényleg hány centi vagyok? Dávid, mondja, nincs itt ilyen mérőszalag.
3: Látod, rögtön ilyenbe hozza azt, hogy na nézd a zecit, vetkőznek a nők, mondom, hogy zeci a király, látod? Katasztrófa. Edina, milyen helyzetek, szituációban.
4: Panaszkodik itt nektek, hogy milyen nehéz sorsa van.
3: Én sosem mondom, hogy nehéz sorsom van. Sosem mondok ilyet. Azt mondják különben, hogy egy új kutatás szerint nem rossz, ha zokniban alszol. Hát nem rossz.
4: Nem rossz,
3: melegen tart, nem kell hibába esni olyanba, hogy ilyen, de nem ezt a, hogy hívják azokat az oknikat, amik úgy nagyon tapadnak, amit tudod, felhúznak az ilyen
4: van az alján, az a cuccos?
3: Meg az a, hát az, ami úgy nagyon fogja a lábad, ami olyan vérkeringés, valami segítő, meg nem vágod ezeket? Valahol írja a cikkbe, csak most így nem tudom, hogy nagyon fogja a lábad, szóval ne olyanba aludjunk, hanem kényelmez oknikban, melegen tartja a lábat, még igazából ez abszolút teljesen jó. Kéve, hogyha ugye véletlenül valami keringési zavaraink vannak, akkor olyankor ne, vagy hogyha tudod, valami amúgy bajod van, akkor ne, de amúgy igen.
4: Simán, tehát hogy hamarabb mindig fehér zokni van a lábamon egyébként, ismételten egy új dolog, amit meg lehet tudni róla, meg én szeretem az ilyen mintás zoknikat, mármint, hogy most is van egy kedvenc csoki márkának a zoknia van rajtam. Aha. Szóval én szeretem az ilyeneket fölhúzni. Nekem ez olyan kis cukker, mint neked. És most amúgy tök gáz, hogy fekete zokni van rajtad.
3: Igen, most klasszik zokniban hát, vagyok. Igen.
4: Kösz. Ennyit érdemeltem meg a mai napra.
3: Ennyi van. Azt mondják, hogy a zokniban alvás hatása nem merül ki az elalvás megkönnyítésében, mert állítólag ehhez is hozzájárul.
4: Most nem értelmeztem, mit mondtál?
3: Azt, hogy az zokniban alvás hatása nem merül ki csupán az elalvás megkönnyítésében.
4: Én ezt nem értem.
3: Hogy mit? Hogy könnyebben elalszol, hogyha zokni van?
4: Na, így ezt értem.
3: Igen, de hogy van tovább. De túlmutatunk azon, hogy csak könnyebben alszol el. A lábmelegítése csökkentheti az álmatlanság egyes tüneteit. A tanulmány alapján már 20 percnyi lábmelegítés lefekvés előtt is mérsékelheti az elalvási nehézségeket és a nappali fáradtságérzetet. Ennyire?
4: Hát, mondjuk szerintem ez hülyeség.
3: Szerintem azért, mert, is, de hát ez
4: paplanba alszol, paplannal alszol, vagy pokróccal, én mindig belebugyolálom magamat, mint egy mumia, vagy ki hogy mondják azt. Én betekerem magamat, úgyhogy néha meg fulladok, a fejemet is betakarom. És lábam is. De viszont félek az éjszakai mumusoktól, mert ha lerúg a lábam az ágyról, akkor lehet, hogy valaki elviszi meg ilyenek. Szóval, hogy...
3: az szörny az ágy alatt?
4: Igen. Szóval aha. Én az ilyenektől nagyon félek.
3: Szörnyű. Na most kaptuk egy pár üzenetet, mert persze, hogy feldobtad a labdát, de ezeket én inkább nem olvassam be, jó? De hát ezért haladjunk túl.
4: Cuki! De...

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égség gyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: 91.5. A jó kedv meg a herce.
1: Pannó reggeli.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból. Van egy olyan listánk, hogy mik azok a szakmák, amik ha nem lennének, 48 órán belül bajban lenne az emberiség. Minden. Úgyhogy eltűnne, pak, eltűnne. És állítólag ilyenek a villanyszerelők. Mondjuk igen. Én arra jöttem rá, hogy én nagyon nem szerettem a középiskolában azt a szakmát, amit én tanultam, de ugye én ott igazából ilyen villany dolgokat tanultam, villany dolgokat, értitek? És az a lényeg,
3: nagyon jó megtanulta.
2: Többek között, amennyit életemben nekem kellett blankolnom, hosszabbítót csinálnom, kicserélnem egy ilyen konnektort, kapcsolót, hát eskü, hogy a legjobb befektetés volt az a középiskola, már csak ezért. Rengeteget. Mert nem tudom, mondjuk ez amúgy arra jöttem rá, hogy amúgy ez lehet, hogy gond egy normál embernek, mert mondjuk neked, hogy ki kell csinálni egy kapcsolót, akkor azt nem tudod.
3: Honnan tudnám, de ugye? Én nagyon ilyen, tehát pont a villanyszerelés az egy olyan téma, amivel kapcsolatban én nagyon bizalmatlan vagyok, mert ilyet. Alapvetően minden vajdasági 50 pluszos férfi ért a villanyszereléshez, vagy legalábbis azt gondolja magáról, hogy ő villanyszerelő.
2: Jó, figyelek.
3: És volt már olyan, hogy valami így elromlott, és akkor így random egy családtag így kitalálta, hogy ó, hát ő ezt így meg majd tudja ő, csinálni, és majd ő megcsinálni. Régen volt.
2: Aha.
3: Igen, tizenakárhány éve.
2: Jaj, tám baj lett belőle.
3: És hát nem lett baj, de hogy végignézni ezt a folyamatot, ami során rájössz, hogy igazából az a valaki nem biztos, hogy sokkal jobban ért a villanyszereléshez, mint te.
2: Nagyobb az elszántság.
3: És akkor igen, az elszántság az megvont nagyon, de amikor így kb. 40 évig tart az a dolog, amiről ő azt mondta korábban, hogy hát az semmi, azt ő megcsinálja, és látod a kínlódást, meg az elszántságot, ennek a kettőnek az ötvözetét, akkor azért úgy, miután ő azt nagy nehezen megcsinálta, azért úgy rád tör némi aggodalom, és álmatlan éjszakák következnek, ami alatt te azon gondolkozol, hogy na most aztán lesz-e zárlat, rövid zárlat, vagy bármi. Én nagyon ilyen idegeskedős vagyok az ilyen dolgokon,
2: de jó.
3: És én ezt nem bírom, hogy mindenki azt állítja magáról, hogy ő tud áramot szerelni. Nem tud mindenki áramot szerelni.
2: Figyelj, Zvekán azt írja nekem a Vinki. A szomszédba. Zvekán, te villanyszerelő vagy? Basszus, ezt miért nem mondta nekem eddig az Eszti meg az András, az a felesége, meg a felesége testvére, azt mondja, brát, te jöhetél hozzám gyakorolni. De én nem villanyszerelő vagyok, mert én nem tudom, nálam a házban most különben csinálják az új rendszert, és én ilyen szintet nem tudnék csinálni, mint amit ők csinálnak. De mit akarok mondani, hogy ilyeneket tudok. Úgy volt nálunk, tudod, hogy volt nálunk? Úgy volt, hogy a villanyszerelő meg az elektromechanikusok voltak egyben, mert egy momentumban az ketté vált. Ugye volt, amik azt a villanyszerelők külön tanultak, meg amit mi. Úgyhogy én valamit közösen tudok velük, de alapvetően én tudjátok, mit csináltam most? De ezt se tudnám ma, akkor tudtam ilyen motor tekercselni, transformátor tekercselni, ilyeneket csináltam én annak idején. Hát ez olyan régen volt, most adná, de vágom én azt körülbelül, de már 1000 éve volt, érted? Szóval nagyon-nagyon-nagyon régen volt. Szóval nem tudok most rendes, klasszikus áramot csinálni a házba.
3: Próbáljuk elképzelni, hogy mi lenne, ha nem lennének villanyszerelők. Tehát ha nem lennének villanyszerelők, és valami okból kifolyólag nem lenne áramszolgáltatás.
2: Igen.
3: A világon. Vagy vegyük mondjuk Szabadkát, vagy Vajdaságot. Akkor mi történne? Nem lenne net? Nem lenne internet?
2: Opa, az baj lenne.
3: Nem lenne otthon világítás, amivel nekem alapvetően nincs problémám. Tehát nincs otthon világítás, mindegy, világítunk gyertyával, az ilyen romantikus. Uh-huh. Fűtés, oké, aki árammal fűt, az megszívja, nekünk ott a kályha, a tüzelős kályha.
2: Igen.
3: Semmi probléma. Aztán, mi nem lenne még? Nem működne a frizsider, ha tél van, kiviszem a kaját a hűvösben, nincs baj a nyáron, a nagy melegbe leengedem a kútba. Régen is ezt csinálták.
2: Jó, oké. Okay.
3: Mi nem lenne még? Jó, nem lenne mélyhűtő, ilyesmi, oké.
2: Ja, minek, ugye?
3: Mindegy, igazából nem tudnád megvenni a boltban a húsokat, mert hogy azok ott megromlanának.
2: Nem tudnék kártyával fizetni,
3: tehát mindig frissen kéne
2: vágni
3: a csirkéket.
2: Igen.
3: Oké, ott a nagymamám falon, ott vannak a csirkék, elmennék, levágnám, hoznám, megfőzném, viszlát.
2: Ne játsz eszed már különben.
3: De játszom. Mihez kell még az áram? Vízmelegítéshez kell az áram, oké.
2: Okay. Braksz tüzet.
3: Fölmelegítem a villanysparheltunkon. Ja, azon nem lehet, mert hogy nem lesz áram. Akkor tüzet rakok, és azon felmelegítem a vizet.
2: Szóval minek?
3: Mi van még? Mi van még? Nem lenne mobiltelefon, hála jó Istennek, tegnap bejutottam oda. Már délután 2-kor, hogyha még egy üzenetet kapok, akkor annak nagyon rossz vége lesz. Úgyhogy kifejezetten örülnék, ha nem lenne internet. Nem működne a pannon. Otthon lehetnék egész nap, és a tűzön melegíthetném a vizet.
2: Az egész napi programod az lenne, hogy hogyan élj túl a napot, hogy először el kell menned ki az udvarba, levadászni a csikön. Érted? El tudok képzelni a lehetet, hogy megy, és mondjuk pipipipipipi.
3: Nem, az udvarba elmennék gombosra.
2: Elmenned gyalog gombosra, érted? 6 nap alatt, mivel menné be autóval, mi tankolná be a kocsitba az üzemanyagot, mi kézzel pumpálni, faká, így.
3: Honnan tudod, hogy nincs otthon nekem üzemanyagom?
2: Balomban. Jó, meddig lesz? 2 napig?
3: Meddig nem lesz áram?
2: Még 2 nap után te már vész gombolt a csirkéjét?
3: Meddig nem lesz áram?
2: Egy évig?
3: Akkor nem megyek gombosra a csirkéjét, hanem veszek csirkéket, és betelepítem őket az udvarba.
2: Én nekem csak oromig kell elmennem. Ott van egy haverom, aki legfont csirkefarmja. Látod?
3: Hát most nagy valami, én is tudok találni valakit Szabadkán, akinek van csirkefarmja. Nagy ügy.
2: Azt mondja Viktor, de pénzt hogy veszed fel, ha nincs ára? Nem lesz pénzünk. Cserekereskedelem visszajön.
3: Tudni fogjuk, hogy nem lesz áram? Csak random nem lesz áram?
2: Random, hónap.
3: Akkor az nagyon jó, mert akkor nem lesz. Akkor kb. 2000 dinárom marad a következő egy évre.
2: Nálam, hát tudod, hogy nálam sosincs készpénz. Várjál, ennyi van. Nálam ennyi maradna.
3: Hát de várj, de figyelj, de bankba bemehetek. De a bankba. Látod, milyen rossz? Vett ma nekem egy kiflit egyébként, és most még az a pénz is a tiéd lehetne. Mert mondhatod, hogy nem kell, hogy kifizessem.
2: Mondtam, hogy nem kell.
3: Látod, de ha elmegy az áram, akkor visszaadom neked azt a pénzt.
2: Nem, valami tárgyat kell, hogy adjál cserébe, mert innentől kezdve tárgyakat fogunk cserébe.
3: De a bankba fölvehetem a pénzt a pénztárnál, nem? Úgy se tudják kiadni?
2: Hát...
3: Miért? Hát ott van a kis fiúkjukba a pénz.
2: Hát de hogy írják be? Hogy
3: hát nem
2: papírra?
3: Kell, fölírják egy papírra, és majd egy év múlva beviszik az adatot.
2: Hát azért nehéz lenne. Oh. Jó, de engem nem zavarna felőlem, visszamehetnék ilyen hippinek élni.
3: Én igazából úgy szeretném. Most jó, nem is egy évre,
2: én bírom ezt a modern életet.
3: Én
2: adom.
3: Évre.
2: Nekem ez néha kicsit sok, amit mi betalálunk.
3: Túlélés törvényei, Anettel. De komolyan. Igen. Én el tudom képzelni, hogyha ezt valaki most így bejelenteni, akkor én nagyon boldog lennék.
2: Aha.
3: Én nagyon vágyom arra, hogy ne kelljen semmit csinálni.
2: Többen fölismerettük, hogy ki lehet ez az én ismerősöm, haverom oromról, persze. Úgy láttuk, hogy ilyen ismert ott a környékem.
3: Nem lenne éjszakai világítás, akkor biztos, hogy megnövekednének a betörések számai. Nem lenne
2: bizony, minden lenne. Jújújújújúj. Hát igen. És biztos...
3: Lehet, hogy mi is betörők lennénk. És akkor onnan lenne csirkénk, mondjuk.
2: Áram nélkül is tévé? Hát jó, felszéri a hallgató. Jó, hát az igen, baj. Az nem baj.
3: Nem kéne pannon reggelit, nem kéne kelnünk reggel 4-kor.
2: Na de megvan ez oda például. Lehet, hogy össze kéne fogni így a reggeliseknek, és akkor így most gondolkozzuk, hogy mi mire lennénk képesek. Nálatok van a legjobb udvar, akkor mindjárt hozzátok megyünk lakni.
3: Úristen, és csak így meg lenne oldva. Remélem, hogy lesz
2: meglenne
3: áram oldva. Mindig.
2: Sárta menne mindig fáj, ő lenne a tűzfelügyelő.
3: Jó.
2: Te lennél például, te a csirkékre vigyáznál, meg a kajára, te lennél a kaja felügyelő. A Szilvia. A Szilvia, ugye
3: a Szilvia
2: gyerekeket
3: jó.
2: rendezi.
3: Jó. Jó.
2: Én biztosítom az ingatlant. Hogyha valaki jön, akkor azt én kinyírom, tudod. A ilyen lágyzsába
3: fog állni. Hát de nem fog jönni senki.
2: Miért?
3: Ugyan már zökkán.
2: Hát ott lesznek a csirkék,
3: hát most van
2: kaja.
3: Megint az lesz a vége, hogy te semmit nem csinálsz. Hát ne idegesíts.
2: Állok itt egész nap én rohadt lágyzsába, az neked semmi.
3: El tudom képzelni, 2 perc után le fog szülni oda a kapunak a kis patkájára, és majd mondod, hogy Anett, főz a bográcsba egy kávét.
2: Így állok majd a lándzsával, és amikor valaki jön, akkor csak megmondom, ajodém, nem akkor pedig szak! Szurkálok
3: na,
2: vele.
3: Na, és a brasnyú mit fog csinálni?
2: Ez egy jó kérdés, őt nem tudom, mit csinál.
3: Pont ezt akartam mondani, ő fog bennünket szórakoztatni, felolvas nekünk.
2: Például, igen. Na, ő meg fel fog olvasni.
3: Ez nagyon szép.
2: Határozottan állva, mert
3: ez amúgy annyira idilli, néha elhívjuk majd a Viktort is, meg a Dávidot.
2: Amúgy jöhetnek, persze.
3: Ők majd ott úgy állnak, meg ülnek.
2: Na ennyi. De látod, az úgy rendben van, hogy a Viktor meg a Dávid álljon, meg üljön, de azt, hogy én egy lágyzsába védem a...
3: lesznek, te ja, meg vendégek. Oda akarsz költözni hozzánk, az egyszerűen van egy kis különbség.
2: Nem akarok oda költözni.
3: Ha beköltözik hozzánk, én főzök rá, a Sánta fűt neki, A gyerekekkel nem kell foglalkoznunk, mert őket a Szilvia pesztrálja majd. A Brasnyó szórakoztat bennünket, ő meg majd csak ott úgy, nem tudom, nézi a csillagos égboltot.
2: Tehát rosszul nézed, életem árá védelek titeket. Ez neked a semmi?
3: Nem semmi.
2: A testi épségemet odaadom, értettem.
3: Ez nem semmi.
2: Hát ez, igen.
3: Jó. Aha.
2: Az, hogy a Zeci a haverodnál a jószágoknak kaját is lehet venni?
3: Ja,
2: hát de most honnan tudja, most te hogy már itt a tele... ne, hogy már itt... Nem tudom, hát fogal, biztos. Hát kérdezzétek meg, szerez nektek biztos. Én szerzek nektek, ha akartok, amit akartok. Csak szóljatok.
3: Rajta de keresztül. Ha nem lesz áram, az a kérdés, hogyha nem lesz áram, akkor honnan szerzünk majd
2: igen, létező
3: pénzünkből, ami ott lesz a bankkártyán, honnan szerzünk kaját a tyúkoknak? Ez a kérdés.
2: Hát majd ettől haveromtól hozunk, hogy ezzel foglalkozik. Erik azt mondja, hogy nem lenne Pannonrádió, hiányoznátok.
3: Nem lenne. Én kibírnám. Mármint, hogy nem azt bírnám ki, bocsánat, nem azt bírnám ki, hogyha nem lenne, hanem hogyha nem kéne, ilyen korán kell, nem mondjuk heti többször.
2: Figyelj csak, akkor különben azért gondolkoztam,
3: átalakulna de lehetne... átalakulna minden, akkor kelnénk, amikor a nap kell, és akkor feküdnénk, amikor lenyugszik a nap.
2: Fel kell a nap, akkor indulna a műsor, ezt most találtam ki.
3: Az udvarunkból?
2: Igen, úgyhogy úgy ülnénk, Egy ilyen emelt padon.
3: Szalmabálákon.
2: És hogy a szalmabálákon ülnek az emberek reggel, akik jönnek, és élőben hallgatnak.
3: Mi már azok is oda jönnek hozzánk. Hát mit akarsz, ott átjáró
2: házat? Két az utcán, érted? Ott fognak állni a házuk
3: elé. Az utcára jöhettek.
2: Ez lenne a mi munkánk. Mi szórakoztak reggel 4 órát a népet, és mindig hozzánk egy cserébe almát. Nem nagyon valami, valaki az nem tudom, 10 dek a diót, vagy nem tudom, egy almát.
3: 10 dek a diót, hogy milyen sokba kerül. Annyit nem ér a pannon reggel.
2: Akkor nem tudom, egy körtét, vagy egy mit tudom én, egy csirke, combot, vagy valami.
3: Jó. Ez jó. Na, lesz panna reggeli, gyerekek, ha nem lesz áram a világom.
2: Ez a világi különben nagyon cool lenne szerintem.
3: Nagyon jó, de sőt, lehetne, nem is muszáj, hogy panna reggeli legyen, lehetne ez ilyen panna este, és akkor tábor tűzni ott nálunk az udvaron. Az is jó.
2: Sütnénk
3: ott a szalonnát. Istenem, gyerekek.
2: Hát
3: szerintem
2: most
3: aki villanyszerelő, mindenki mondjon fel. Mindenki mondja azt, hogy nem ért a villanyszerelés, és elérkezik
2: a
3: csodálatos világ.
2: Ennyi.
3: Ez nagyon jó.
2: Tényleg,
3: ez
2: elég szép lenne különben így.
3: És ehhez az nem elég, hogy lekapcsolom otthon csak a fő biztosítékot is.
2: Nem, ehhez az
3: úgy
2: a baj,
3: csinálok, mintha nem lenne áram.
2: Ehhez az a baj, hogy az egész városnak legalább minimum, vagy az egész országnak így kéne.
3: Isten.
2: Hogy mindenki rá ilyen kényszerül, vagy egy új életet indítson.
3: Jaj, de jó.
2: Azért mik fogalmazódnak meg itt a reggeli műsorban? Őrület.
3: És még csak a villanyszerelőknél tartunk. Hol van még a hegesztők?

0: Reklám.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Falu végén jó a kedv, ott lakik a barna medv.
1: Pannon reggeli.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
3: Melyik a kedvenc pizzát, ha már erről van szó?
4: Kolbászos.
0: Tényleg? Az ilyen szalonnás kolbászos?
4: Nem. Én a szalonnát nem szeretem annyira. Nekem az szalonnás nagyon elzsírosozzal. Mitről?
2: Ez hihetetlen. Állandóan.
4: Állandóan a kolbászról beszélek.
2: Egyrában elkezdtünk beszélgetni.
0: Akkor hallgattalak benneteket.
2: Két percemből a kolbásznál vagyok, és nem hiszem el, különben tényleg.
0: Hát nagyon szeretném.
2: Kolbászos pizza. Ez különben Amerikában pepperoni.
0: Pepperoninak hívják amúgy.
4: A kedvencem, hogy magyarok meg szaláminak, vagy szalámli, vagy én nem tudom, ki hogy hívja, de nekem szalámis a kolbász, igen, és ő nekik az a kolbász, meg a szalámi, az ugyanaz. Én nekem abszolút
0: hát
4: nem.
0: Hát igen, tetsz, az a téli szalámi, igen, amit ők szaláminak hívnak, igen, igen.
4: Jaj, úgyhogy szóval nekem a kolbászos.
0: Mint a fikk, tehát az a szalámi.
3: Bastos, szerintem neked meg az ananászos.
0: Nem az ananászos, nincs bajom az ananászos pizzával egyébként. Neked ezt ilyen hype-nak érzem, hogy így, vagy nem is tudom, hogy ilyen. Nagyon divatos Sydney, de egyébként nincs baj szerintem az ananászos pizzával, van, aki szereti. Nekem melyik a kedvencem? Nekem szerintem az egyszerű capricciosa, amit itt Szerbiában capricciosának hívnak.
3: Nekem is itt a bizony, hogy ez a capricciosa?
0: Ja, capricciózó, de sok sajtot. Tehát mindig dupla sajtot kérek. Én mindig dupla sajtot kérek, és akkor lesz igazi.
3: Igen.
4: Neked meg ilyen valami...
0: De mindegyiket szeretem.
4: És neked? Valamilyen, nem tudom, ilyen zöldség,
0: valami
4: ilyen
0: olasz nevet,
4: rukkolásat, vagy ilyen, nem tudom, ilyen vegát tudok elképzelni.
0: Quattro stagioni.
3: Hogy ránéztem? Én...
4: Hát ilyen füves valami,
2: tudom. Semmi vagyok, mint az állat, mit beszélsz. Megeszem az összes állatot itt a környéken.
0: Igen, igen.
3: Nem, én különben a klasszikusat szeretem. Ez igen. Az, amikor sonka, sajt, gomba, viszlát.
0: Hát ez a capricciosa, nem?
3: Ja, ez az?
0: Ez szerintem ez az.
4: Nem, tudom, nem mert azon van gomba. Azon van még gomba, igen.
0: Jó, csak ez a tiéden nincs.
3: Gomba nélkül azért. A capricciosán én valamelyik nap ettem, azon nem volt gomba, viszont volt rajta olívabogyó, meg volt rajta, amit én sose tudok valamilyen, mint a kelbimbó valamilyen van. Mi az? Ami van így a pizzákon.
0: Hát ez ilyen nagyon csuda, olasz csuda valamilyen.
4: Lehet, hogy az volt, nem?
3: Micsoda?
4: Hát a kelbimbó.
0: Nem, majd kis mozzarella golyócskák, nem azokra gondolod?
3: Ne. Na minden lényegtelen, nem fogom megérni soha, mi ennek a neve.
0: A Quattro Stagioni, azt szereted?
3: Ó, négyféle sajt.
0: De azon nincs más. De nekem csak ez a bajom, nem? Csak sajt.
3: Erre nem tudok más mondani, a rádió remélem elbírja, amikor meghallok a Quattro Stagioni.
0: Írja Szilvi, hogy articsóka. Nem, nem, az
3: articsóka.
0: Igen, articsóka, igen.
3: Katasztrófa.
4: Nem a Vesuvio, vagy nem tudom, a kiejtésekben elég rossz.
0: De az meg paprikás, nem?
4: Nem, legalábbis Oromon nem.
0: Ja, Oromon nem.
4: Oromon is sorolják a paprikát.
0: Oromi standardek szerint.
4: Nem, Oromon egyébként most tényleg nem akarok izélni, de az egyik legjobb pizza van.
0: Tényleg?
4: Igen.
0: Na, amúgy akkor majd elmegyünk egyszer.
4: Majd várlak szeretettel titeket.
3: Orom túr. Vissza minket pizzázni?
4: Hát oda is. Pizzázni. Meg majd a disznófalra.
0: Az inkább.
3: Tudjátok, mi a
0: stósz? Oromra is, akkor pizzázunk.
3: A stósz az, hogy különben képzeljétek el, hogy Temerinben van egy brutálisan ilyen sok díjat nyert pizzázó.
0: Igen, arról hallottam. Fent van a TikTokon is.
3: Úgyhogy igen, én is onnan tudom nyilván. Úgyhogy oda lehet, hogy egyszer el kéne menni. De amúgy reggel erről beszélgettük, hogy amúgy nekünk az a szerencsék, hogy itt az jó a pizza.
0: Jó,
3: hát
0: jó.
3: Jók a pizzák. Jó, nálunk jó, nehéz jó. Rossz pizzát enni.
4: Meg éhes vagyok.
0: Na látod.
3: Nálunk hát a rossz pizza is jó. Múltkor is valamilyen szituációban kerültett az Edina, ahogy így beszélgettünk a kajáról, és akkor így nem tudom, ja igen, hogy burekról álmodott, de közben még műzlit kellett tennie.
4: Az olyan rossz, az olyan
0: burekos
4: csalódás.
0: Burekos műzli nincs?
4: Nincs, de valaki kitalálhatná.
0: Biztos kitalálhatná.
4: Bár azért elég, uff.
0: Írja Zoli ezt, hogy Edina, a szalám li az kínai étel.
4: De egyébként most viccen kívül, különben, én amikor ide kerültem, és nagyon, a párom nagyon sokszor rám szólt egyébként, hogy a szalám mi.
0: Szalámi,
4: mert
0: igen.
4: Én nem tudom, nekem én azt mondom, hogy szalámi lit. Igen. Én világéletemben azt mondtam, hogy szalámi kérek. És ő rám szólt, hogy kitalálom. Egyébként te teljesen nem vagy normális, mert ott nincs ott az a betű.
0: Szalámi.
3: Elmondom, hogy feltételezem.
0: Nekem anyukám mondta egy poénból mindig, hogy szalám lit. De az így szóval tudtuk, hogy vicc.
4: Nekem az egy csalódás volt. Tehát, hogy én rájöttem, hogy én nem tudom a magyar szavakat.
3: Ezek szerint ilyeneket beszélhetél, hogy nem legugoltam, nem legusgoltam. Nem megkalcoltam. Magam,
4: a másik szó
3: magam.
4: Egyébként igen. A vedve.
0: Vedve?
4: Igen, mi Oromon úgy mondjuk, hogy vedve. Igen, nincs olyan véve. Vedve.
0: Vedve.
3: Ja, úgy, azt hiszem, hogy az ágy meg van vedve.
0: Nekem, gyerekek, nem. A minden idők legfurább kifejezése. És ezt most nyilván hallgatók milliói, akik bennünket hallgatnak, nem fogják érteni ez nekem miért.
3: Milliók? Fizetésanalizt kérek.
0: Ha valami csiklandós, miért mondjuk azt, hogy az fura?
4: Kucis. Meg fu-
0: azt te ezt hallottad már?
3: Megfuráznak?
0: Igen,
4: igen. Hallottam. Igen.
0: És ezt te használod?
3: Dehogy.
4: Én igen. A furi vagyok az, a furcsára. A furcsára, igen. De hogyha valaki igen. Fura, nem, a furázás.
0: Furás. Na hát ez, na. Ez az, amit
3: na,
0: én
3: na hát ez az, de hát itt igen. Baj van.
4: Na miért? Milyen szó az, hogy furás? Baj hát most van. Az egy normális szó, nem?
0: Az egy normális szó.
3: Normális szó, csak túl lágy.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
4: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
5: Megnyílt a Real Csokrit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.

0: a reggeli legjobb pillanataiból.
1: Félek ezektől a farmoktól, az igazság, rám ijesztettek nagyon. Lényeg az az, hogy ugye mi is vettünk ilyen gumicsizmákat, mert tényleg rengeteg farmra megyünk, komoly farm turnén vagyunk, és akkor azt mondta nekem, hogy minden jó lesz, de majd ugye, ezt lehet, hogy múltkor meséltem, hogy majd a disznók, majd évvégén megyünk egy arra, hogy az lesz a kemény, hogy oda váltásruha kell. Akkor én ezt így kérdezem az ismerőseimtől, akik tudod ebben a bizniszben vannak, akik rám ijesztenek még jobban, hogy azt mondják, hogy az a disznófarm az olyan durva, hogy nem, hogy váltásruhát kell vinnem, hanem ilyen lezárható zacskót, amiben utána a ruhát belerakom, és hogy tényleg ez ennyire durva?
2: A disznószag az úgy megmarad az emberen, igen, én is voltam már többször disznófarmon.
1: Hát én még soha.
2: És igen, és ez tök érdekes egyébként, mert mondjuk, hogyha tehát megvan a tehénfarmnak is a maga szaga vagy illataim, mondjuk tehén farmos illatot azt úgy szeretem. A disznó farm, hát az más, az inkább az büdösnek mondanám, aha, tehát az mindenféleképpen büdös. Meg ne adj Isten, hogy valahova a környékedre fölhúzzanak egy disznó farmot. Ja, nekem van egy ismerősöm, aki hát egy ilyen, igazából nem is külvárosi részen lakik, nem no. Szabadkán, uh-huh. viszonylag, tehát teljesen lakott környéken, családi házak vannak ott, és valaki elkezdett disznókat tenyészteni.
1: Ez kemény.
2: Két házzal arrébb, és ez az ismerősöm már egy 50 ezer méter magas falat húzott az udvara köré, és semmi. Tehát egy az, hogy tele van legyekkel. Tavasztól őszig minden tele van legyekkel, a másik meg az, hogy olyan elviselhetetlen szag van. Tehát, hogy igen, a disznófarm az olyan, bemész közéjük is, érzed. Tehát, hogy de benne marad az orrodban, és napokkal később is érzed azt a disznó szagot.
1: Igen, hallottam ezt a dolgot, mert ugye van egy pár hely, ahol így nem tudom, hogy igazából te hova mindenhova mentél munka miatt, ahol meg kell küzdeni ezekkel a szagokkal. Én emlékszem, hogy az első élményem, de különben de adaptálódik az ember valamilyen szinten. Az első az, amikor tudod, volt egy olyan, amikor Brastió Zorival elmentünk a hulladékfeldolgozóba. Uh-huh. És akkor elmentünk, és akkor voltunk az irodába, kaptunk mi is ruhát, és akkor játszottunk, ugye? Majd megmutatta nekünk mindent. És akkor mentünk erre a részre, ahol szelektálják.
2: Hát igen, akkor még a Csilla volt ott a...
1: Igen.
2: Az igazgató. Igen, ez tök és jó, emlékszem arra. És
1: akkor abszolút átnéztük az egészet, csináltunk el egy műsort, és akkor, amikor bementünk abba a részbe, ahol válogatják a szemetet, akkor az első három reakció az olyan volt, és akkor aztán így adaptálod hozzá, és utána így rendben van. Mm. Csak az a momentum, amikor belépsz, mert hogy te ezt nem szoktad meg, ugye? Viszont a szervezet meg pillanatok alatt így tényleg átáll. És féltem egy picit a csirke farmtól is, az nem vészes, a tehéntől is féltem, de aztán rájöttem, hogy várjál, mert azért csak városi vagyok, én azért nem láttam én ilyeneket ennyire közel, jó voltam itt disztóvágáson, meg erre-arra, de az ilyen farmokon nem voltam sos. És akkor ugye aztán rájöttem, hogy a tehénfarmoknak tényleg ott eszembe jutott, hogy tényleg bármikor láttam, ezeknek mindig nyitva van az oldala, szóval annyira nem lehet büdös. És nem is volt.
2: Nem, mert meg takarítják őket, tehát odafigyelnek.
1: A legfurább belőhetetlen szagok, tudod, hol voltak? Azon a részlegen, ahol a friss tej van. Ahol a fejés van. Azt el sem tudod nektek mondani, hogy az milyen fura valami.
2: De az ilyen tipikus egyébként, ez is nagyon érdekes, mert mondjuk, és emlékszem, hogy gyerekkoromban, amikor mentem mindig tejér, ilyen ismerősökhöz, akik ugye tartottak teheneket, aha, mondjuk nem ilyen nagy mennyiségben, mint mondjuk a farmokon, hogy van, nem tudom, 1000 tehén, hanem mondjuk egy 10-et. Bementél a házba, és a házban mindig érződött ez a savanykás tejszag, vagy illat. Tehát, hogy mindig, tehát ez is olyan tipikus egyébként, igen, hogy megvan ennek a szaga. Hát akkor ugye a birkának is megvan ez a sajátos illata. Tyúkfarm, én egész gyerekkoromban tyúkfarmon voltam. A nagymamám ott dolgozott, és amikor még nem voltam sulis, akkor nagyon sokszor kivitt magával, és ott voltam egész nap igazából. És az is nekem, tehát akárhányszor mentem, mindig olyan fura volt elsőre az illat, tehát hogy így tök mindegy, hogy tegnap is voltam, meg tegnap előtt is, aha, ma reggel, hogyha bemegyek, akkor megint nagyon szokatlan az orromnak ez a tyúk farm illat, vagy tyúk illat.
1: Igen, az is specifikus. Érdekes dolog.
2: Érdekes, ez nagyon különben.
1: Ati azt mondja, és ebben bele se gondoltam, hogy de örülj, hogy télen mentek, hát nyáron négyszer erősebb a szag, jó?
2: Persze, hát a meleg miatt, igen, meg
1: hát a nyáron
2: meg
1: is megyünk.
2: Nyilván a legyek is ugye ott
1: na,
2: vannak.
1: Na érdekes, majd meglátjuk, mi lesz. Érdekes ez a világ.
2: Nagyon érdekes, én Szajánban voltam tavasszal forgatni. És ott is, hát ugye egy, hát egy ilyen családi vállalkozást látogattunk meg, ők is fejős teheneket is tartanak, de abból keveset, meg birkákat, bárányokat, és tök érdekes volt, hogy ezek ugye be voltak zárva, bementem kis bárányokat, ott simogattam, nem tudom, örültem nagyon, és aztán egyszer csak észrevettem, hogy az udvarban is így mászkálnak, tehát hogy vannak ilyen megszelidített állatok.
1: Igen.
2: Ezek közül, akik kinn élnek, tehát hogy az udvarban ők. Igen. Ott így legelésznek, jönnek, mennek, olyan tök jó volt a hangulata ennek egyébként.
1: Hát abszolút, igen, a másik pedig az, hogy csak akkor voltak bocik.
2: Igen.
1: Picikék. Én ilyet nem láttam élőben soha. Arra jöttem rá. Mert ő volt...
2: Lemaradtál legjobb dolgokról eddig.
1: Volt 3 napos, meg 5 napos. Nagyok már ahhoz képest, hogy ennyire egy-két napja vannak a világon. És akkor már majdnem pakoltuk, és indultunk haza, és akkor így látszik, csak látom, hogy valami megindul, valami zsongás. És mondták, hogy nagy erdő.
2: Születik.
1: Abban a pillanatban, igen. Megindult az ellés, úgyhogy ott akkor... Az a baj, hogy szerintem, ha én ezt nem tudnám, hogy ez hogy néz ki, akkor szerintem én sokkolottam volna. Emlékszem, hogy sokkolottam, amikor ezt először láttam felvételen, hogy néz ki. De így most nem volt valami nagy meglepetés, csak ugye az volt, hogy láttam, hogy milyen élőbe. Mondjuk én nem mentem be, azt is karámnak hívják, úgy kell mondani. Mm. Én nem rohantam be oda, mert ugye azok általában ilyen hosszanti csíkokból áll a kerítés. Én bele sem mentem, hogy milyen szögbe kéne lehajulnom, hogy ott valahogy közte átmenjek. De a kollégám, akivel mentem, ő beugrott is. És ment közel is. Na mindig, szóval.
2: Én azt nem tudom van. Egyébként, ezt Ati vagy Zoli írjátok meg, hogy egyébként, amikor születik a kis borjú, akkor arra mindig rá kell segíteni az embernek?
1: Igen, én is mindig így látom, hogy rá segíteni.
2: Rá kell,
1: tudom,
2: nem?
1: Miért. Aha. Igen, különben azt mondja nekünk, hogy Dénes, hogy sziasztok, az ember bőrébe is benne marad a szag a disznónál.
2: Igen.
1: Igen, ez egy érdekes dolog. Az egyik ismerősöm azt mondja, hogy ő neki van egy ismerőse, vagy ő egy időben, vagy én már nem, ezt nem értettem pontosan, de hogy ilyennel foglalkozott, és hogyha disznófarmon vagy, akkor előbb-utóbb már az autód, meg a minden átveszi azt a... Nem tudom, én most már nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire lehet szörnyű, hogyha már mindenki így beszél erről.
2: Nem olyan, hogy mondjam.
1: Mi vár nem... majd? Tehát oda megyek, az összeesek vagy komolyan.
2: Nem.
1: Szerintem csak rájátszanak.
2: Kicsit ilyen kellemetlen, vagy nem is tudom, ilyen szokatlan.
1: Ja, bocsánat, azt mondja, nem kell mindig, csak néha.
2: De nem,
1: hát ennek ellenére én mindig ezt látom.
2: Én is
1: hogy mindig,
2: ezt hallom, hogy kell.
1: Aha. Érdekes dolgok ezek. Na minden, most ezzel meg már nem mutatom a hallgatókat, de most elejétől végig láttam ezt, amit Atiék próbálnak nekünk itt átadni évek óta, csak ugye mivel nem látod élőben, nem tudjuk felfogni, hogy működik ez a teljesen robotizált fejés. Ez nagyon érdekes.
2: Ja, hát az is nagyon durva. Persze, és tök érdekes egyébként, hogy a tehenek így tudják, tehát hogy így beáll ez náluk, és akkor így ők így, ha, tehát most nyilván odafigyelnek a gazdák arra, hogy tehát ez megvan, be van állítva, hogy minden este, nem tudom én, 6-kor fejés, vagy reggel fejés, de hogy ezek a tehenek annyira hozzászoknak ehhez, hogy egyszerűen ott nincs az, hogy te nem indítod el a fejőgépeket, vagy az nem indult. Tehát ők maguktól odaállnak, mert tudják, hogy hány óra van, és tudják, hogy most következik a fejés.
1: Az esetek 90%-ban segíteni kell a bociknak, ő ezt mondja. De azt mondja, de vannak húsmarhák, akiknél nem kell. Nem tudom, mit jelent. A tehenek...
2: Más a testfelépítésük, a húsmarha, tehát van az, amit fejnek, ja. Valamit a húsáért tartanak, és teljesen máshogy néznek ki. Tehát a húsmarha az egy ilyen nagy, ilyen monstrum.
1: Igen.
2: Nagyon érdekes, én az újvidéki mezőgazdasági vásáron láttam igazából először azt, vagy ott tudatosult bennem, hogy mennyire máshogy néznek ki. Tehát meg tök érdekes ez egyébként, megvan náluk az is, hogy milyen, tehát megvannak ezek a tipikus szarvasmarha fajták, amikhez én nem értek, hogy milyenek vannak, de hogy megvan, hogy mi mit bír. Ki az, aki nagyon bírja a szárazságot, az asszályt, ki az, aki te kirakhatsz 40 fokba a napra is, és nem fog elpusztulni, ki az, akinek nem tudom, fel kell, hogy szereld a ventilátorokat, meg locsolnod kell nyáron a testét vízzel, hogy ne kapjon szegény hőgutát, szóval, hogy megvan, hogy ki mit. Úgy, mint a növényeknél, hogy mi az, ami szárazságtűrő, mi az, ami nem. Az állatoknál is ugyanúgy megvan, meg ugyanúgy megvan ilyen szempontból is, hogy te ezt most tejtermelés miatt tenyésztet tartod, vagy a húsa miatt, vagy a, mit tudom én, régen ugye igavonó kis voltak ezek az állatok, aha, tehát hogy teljesen más a testfelépítése.
1: Nagyon durva, aha,
2: itt van Holstein, igen. Na igen, arról. Aha, meg a szimentáli húsmárha. Tejmarha Holstein, na Holsteinről már hallottam.
1: Na hát, szóval ezek ilyen dolgok. Én nem is csodálkozom, hogy azok a nagyvárosi gyerekek teljesen megvannak őrülve. Ugye pár éve lehet hallani olyat, hogy ugye volt ez a, valamelyik nap jött fel ez a téma, ugye, hogy ilyen, hogy mutatod nekik ilyen, hogy csirkecomb, meg ilyesmi, és akkor ugye azt fölismerik, hogy az csirkecomb, de azt nem tudják megmagyarázni, ez a csirkének a combja. De állítólag ezt nem tudják, ez egy probléma.
2: Gyerekek?
1: Igen. Nem hát tudják, ugye az, amit fel kell ismerni, és akkor, á, jó, de nem itt nagyvárosról beszélgetünk, mondjuk már nem tudom én, nem legyen minimum egy Budapest, vagy valami, tudod? Mert hogy mikor látná, hogy a farmon amúgy hogy néz ki az, ha
2: ez
1: nem
2: amúgy
1: mutatja
2: nagyon
1: meg
2: nagy
1: az
2: gáz, hogy nem viszik el ezeket a gyerekeket. Ugye? Most tök mindegy, hogy milyen városban, vagy honnan és származik egy gyerek, szerintem muszáj, hogy elvigyék.
1: És akkor az van, és
2: falura,
1: az,
2: hogy lássa.
1: Nekem, és most arra jöttem rá, hogy én falun voltam olyan helyen, ahol persze a nagybácsimnál, ha jól emlék, igen, a nagybácsimnál voltak disztók, tudod, lehet, hogy 3, vagy valami ilyesmi. Voltak csirkéi, lehet, hogy 10. Tudod? De hát ilyeneket mindig láttam. Erre most jöttem rá igazából. És én mentem el farmok mellett, de én ilyeneket még nem. Nekem ez most szerintem lehet, hogy most van először. Mert ugye aztán meg farmokra meg minek mennie? Meg hogy mennie? Mert ha nem ismersz valakit, akkor amúgy neked mi keresni valód van ott? Mm-hmm. Hát semmi.
2: Nem tudom, én forgatni rengeteget mentem, meg nagyon sok ilyen barátunk van, akinek vannak
1: igen?
2: farmjai.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán!
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
0: Műsorajánló.

0: témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
1: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
2: MHz. Pannon Rádió. A te hangod. 8 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért, Címgáz.
2: Programajánló.
5: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
6: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
5: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
6: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
5: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
6: A programokon való részvétel ingyenes.
5: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
7: Média támogató a Pannon RTV.
2: Reklám.
8: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk 3 generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
9: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, pelletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért.
10: A takarékos melegségért.
11: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
12: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.

keverve, nem felrázva. Pannonpresszó. Szép napot, szép reggelt kívánok mindenkinek, 8 óra 16 perc van, és bele is csapunk a mai Pannonpresszóba. 8 és 10 óra között érdekességekkel, közérdekű infókkal, hírekkel érkezem nektek, és érdemes lesz bennünket hallgatni és követni a Facebookon, ugyanis egy nyereményjátékot is hozok majd nektek. Nem árulom el, hogy mit lehet nyerni, de érdemes lesz velünk játszani. Ezután robogunk is tovább. Nyári táborokkal készül a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ a fiataloknak. Rumanyákovics Szilvia, a Népkör művelődés szervezője érkezik majd a stúdióba, és minden fontos részletet elmond a nyári táborokkal kapcsolatban. Királyhalomra is kapcsolunk majd a mai nap folyamán, ugyanis hétvégén, azaz július 5-én rendezik meg a Burgonya Fesztivált és a Falunapot is. Kókai Anasztáziát, a Királyhalmi Homokhát civil szervezet elnökét kapcsolom majd telefonon, és ő mondja majd el az esemény részleteit. Természetesen lesz még sok-sok érdekesség. A nap második felében pedig az idei Pont veled táborral fogunk majd foglalkozni, de az utolsó órában egy fodrásszal készült interjút is hallhattok. A téma pedig nem más, mint a nyári hajfonatok, amelyek védelmezik a hajat, praktikusak, és póthajas megoldásokat is hallhattok majd a fodrászunktól. Emellett természetesen sok-sok érdekességgel is készülünk nektek, és ahogy említettem, nyereményjáték is lesz a mai nap folyamán, úgyhogy érdemes lesz bennünket hallgatni és követni a Facebookon is. Aki itt van veletek ma, az nem más, mint hangtechnikusunk Nagyhegyesi Dávid, és én a mikrofonnál, Balogh Sára.

0: Programajánló.
1: 6. Királyhalmi Burgonya Fesztivál és Falunap július 5-én. Burgonya és burgonyából készült ételek kiállítása, kultúrműsor, hagyományőrző programok, kézműves foglalkozások, ingyenes lovaglás és légvár, ügyességi játékok, kézműves kirakodóvásár, tombola, valamint főzőverseny, amelyre kakas paprikás új krumplival vagy egyéb burgonyás ételekkel lehet benevezni. A jó hangulatról Mák Attila gondoskodik. A rendezvény teljes bevételét a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület támogatására fordítjuk. Jelentkezés a 063 88 59 109-es telefonszámon. 063 88 59 109.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
7: Bomax.
8: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
9: Várom a postást.
8: Jön a nyugdíj?
9: Azt várhatom.
8: A számlákat hozzák.
9: Na azt nem várnám.
8: Hát akkor?
9: Ma hozzák a 7 napot.
10: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
11: A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

Véradási akciót tartanak ma Zomborban és Törökbecsén. Nézzük is, hogy milyen időpontokban és pontosan is hol. Tehát július 2-án csütörtökön ma 9 és 13 óra között tartják a véradási akciót Zomborban, a Vöröskeresztben, Törökbecsén pedig a nyugdíjas otthonban 8.30 és 12 óra között. Fontos info, hogy ugye néhány percet vesz igénybe ez az egész véradás, ugyanakkor akár több életét is megmenthetjük. Ezzel a szervezők egyébként minden egészséges, nagykorú lakost arra biztatnak, hogy lehetőségeikhez mérten csatlakozzanak a véradási akciókhoz. Tehát Zomborban és Törökbecsén tartják a véradási akciókat ma. És még egy közérdekű infót hoztam nektek, ugyanis a Szabadkai Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat értesítése szerint a Kertváros helyi közösség fogyasztói mai nap folyamán vízszolgáltatás szünetelésére számíthatnak 8 és 15 óra között. Több utcát érint ez az egész vízszünetelés. Hogyha kíváncsiak vagytok, hogy melyik utcák érintettek ebben, akkor kattintsatok a panonrtv.com oldalra, ott minden pontos leírást megtaláltok. A közvállalat egyébként kiemeli még azt is, hogy szükség esetén a vízellátás szüneteltetésével érintett része a környező utcákra is kiterjeszthető, és a hálózatokon végzett munkálatok után átmenetileg zavaros lehet a vezetékes víz, úgyhogy nem kell megijedni, hogyha kicsit zavaros víz folyik majd a csapból, és hogyha már víz, akkor a magyar kanizsaiaknak hívja fel a figyelmét a felelős ivóvízhálózat használatára a Magyar Kanizsa Község katasztrófavédelmi törzskara. Tájékoztatásukban arra kérik a lakosokat, hogy az ivóvizet takarékosan és kizárólag rendeltetésszerű célokra használják. Továbbá megkérik még a lakosságot arra is, hogy lehetőség szerint mellőzzék az ivóvíz felhasználását udvarok, kertek, mezőgazdasági területek és gyümölcsösök öntözésére, valamint magánvíztárolók, medencék és egyéb hasonló létesítmények feltöltésére is. Amennyiben a vízellátás biztonsága veszélybe kerül, a vízfogyasztási korlátozások bevezetésére is sor kerülhet a községben. Ezt is kiemelik a közleményükben. Tehát takarékoskodjunk, figyeljünk oda, hogy mire és mennyi vizet fogyasztunk. Tartsatok velünk a továbbiakban is, ugyanis programokat, illetve rendőr és határinfókat hozok majd nektek.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Ahogy említettem, rendőr határinfokat hozok nektek, illetve programokat. Nézzük is, mi a helyzet a rendőri jelenléttel. Azt tudom elmondani ezzel kapcsolatban, hogy Topolyán a templomnál vannak jelen a rendőrök, illetve Zentagunarastól Topolya irányába is sebességet mérnek, nagy fényen is találkozhattok velük, hogyha arra jártok, illetve Szabadkán a Gyorgy Natosevics utcánál is jelen vannak, ami pedig a határhelyzetet illeti, hát komolyabb fennakadás így a reggeli órákban nem tapasztalható, úgyhogy 10-15 perces várakozási időre kell számítani, úgy Magyarországról Szerbiába, mint Szerbiából Magyarországra. Nézzük is, milyen programokat hoztam nektek, hát mindegyik hétvégi program, ami azt illeti, sok-sok esemény lesz ezen a hétvégén is. Nézzük is, nyári koncertek a Zenepavilonban. Ez egész nyáron fog majd zajlani igazából. Július 4-én lesz az első koncert és a rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitója. 19 órakor a Zenepavilonban, ahogy említettem, Palicson. A nyitókoncertet a Virtuózó Orkestra fogja majd megnyitni, karmesterük pedig nem más, mint Zsiga Pál. Az fontos tudni, hogy mindegyik koncert, mindegyik dátumon 19 órakor kezdődnek. Lesz még egy esemény Szent Tamáson, július 4-én, szintén szombaton, ez pedig nem más, mint egy traktoros találkozó. Ez is egy nagyon érdekes programnak ígérkezik. Lesz sok minden traktoros felvonulás, izgalmas versenyek, felnőtt és gyermekjátékok, illetve tombola értékes nyereményekkel, úgyhogy ez erre az eseményre is érdekes lehet ellátogatni, illetve szintén Szent Tamáson lesz a hétvégén, vasárnap, július 5-én hagyományos arató ünnepség, ez 9:30-kor kezdődik majd, úgyhogy sok-sok program lesz a hétvégén is, hogyha szeretnétek még pontos információkat és más programokat megtalálni, akkor kattintsatok a panonrtv.com oldalra, ott pedig a közérdekű programokat keressétek, ott sok-sok egyéb program is van, ami egész nyárra érvényes.
1: Nem Kínában készült.
2: Szia,
1: 100%-ban vajdasági. Panorádió.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kara György út 81, 024-546-385, 024-546-385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
4: Várja Önöket a Dávodi strandfürdő, a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé, hidegitalokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják Önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk Önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 70 730 16 75-ös telefonszámon, vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 70 730 16 75.
5: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.
6: 9 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
6: Társadalmi célú felhívás.

0: felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
1: Média támogató a Pannon RTV.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
5: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: Pörögj ránk! Panorádió. Neked szól.

0: van.
1: Hírek, zenék, programok, Annompresso.
2: 9 óra 15 perc van, és már is 26 fokot mutat a hőmérő higanyszála. Hát azt mondták, hogy megérkezik a lehűlés, de ezek szerint erre egy kicsit várni kell. Jósolták már kedre, szerdára a zivatarokat, záporokat, változó időjárást. Hát elméletileg az új jelentések szerint ez ma délután fog megérkezni. A mai időjárást záporok, zivatarok és egy kis lehűlés jellemzi majd. Hát ugye délelőtt meleg, napos, nyárias időre számíthatunk, azonban délután többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, és ezeket helyenként erősebb széllökések is kísérhetik. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet egyébként figyelmeztetést adott ki Szerbia egész területére a várható heves időjárási jelenségek miatt. Néhol egyébként rövid ideig jégeső, valamint erős, viharos erejű szél is előfordulhat. A mai csúcsértékek 29 fok körül alakulnak majd, ami kicsit kellemesebb, mint az elmúlt napok időjárása. Nézzük is, mire kell számítani a következő napokban. Holnap, azaz pénteken hűvös lesz az éjszaka. Az előrejelzések szerint 18 fokosra hűl majd le az éjszakai hőmérséklet, nappal pedig 30 fokig kúszik majd fel a hőmérő higanyszála. Holnap is lehet számítani csapadékra, de napsütés is lesz majd természetesen. Szombaton és vasárnap leginkább napos időre kell számítani, 27-28 fokos csúcsértékekkel. A hajnali, az éjszakai hőmérsékletek azonban nagyon kellemesnek ígérkeznek, 15-16 fokos éjszakai hőmérsékletekre kell majd számítani, úgyhogy ez tényleg egy felfrissülés az előző napok időjárásához képest. Hogyha van kedvetek, akkor írjátok meg nekünk üzenetben, hogy várjátok-e a lehűlést, hogyan vészeltétek át az elmúlt napok időjárásait.
1: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Erős csajsz.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panno Rádióban.
1: Reklám.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
2: Bomax.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
6: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Van még a világon.
1: Érdekességet hoztam nektek 9 óra 30 perckor. Hát tele volt reggel vele az internet, biztosan többen belefutottatok ebbe a videóba, fotókba, ugyanis egy hajmeresztő mutatvány sokkolt a New Yorkot és szerintem az egész világot is, ugyanis egy orosz mászó páros feljutott az Empire State Building antennájára, ahol egy szerelemről és békéről szóló molinót lobogtattak ki, és hát a magasban egy lánykérésre is sor került. A romantikus akciót egyébként rendőri intézkedés és letartóztatás vetett véget. A feketébe öltözött maszkot viselő páros biztosítókötél nélkül egy keskeny peremen egyensúlyozott az Empire State Building antennájának tetején, és hát felvételek szerint a magasban meg is csókolták egymást, és egy molinót lengettek, amelyen az a felirat állt, hogy amikor a szerelem ereje legyőzi a hatalom szeretetét, a világ megismeri a békét. Pillanatokkal később leszették ezt a feliratot, ezt a molinót, és a fém szerkezeten lefelé ereszkedtek egy szélesebb párkányra, és hát ott a férfi féltérdre ereszkedett és feltette a lánynak azt a bizonyos kérdést. Mindeközben a rendőrség különleges egységének tagjai létrán már elindultak felfelé, hogy letartóztassák őket, és betörés, gondtalan veszélyeztetés és több más bűncselekmény miatt őrizetbe vették ezt az orosz mászópárost. Hát érdekes lánykérés, és úgy gondolom, hogy mindenki számára emlékezetes lesz majd. Tartsatok velünk a továbbiakban is, ugyanis, ahogy azt említettem, nyereményjáték is lesz a mai napon, a mai Pannonpresszóban. 9 óra 45 perckor el is indítjuk ezt a Facebookon, úgyhogy érdemes lesz bennünket követni Facebookon és itt a rádióban is.
2: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.

0: programajánló.
1: Ökokemp a Topolyai tó partján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tó partján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Pannon RTV.

Na hát el is érkeztünk ahhoz a pillanathoz, hogy elindítsuk a nyereményjátékot. A Facebook oldalon már meghirdettem, amit lehet nyerni, az egy páros, egy családi belépő, bocsánat, a Kiskunmajsai Gyógy és Élményfürdőbe. Hogy mit kell tenni? Hát kommentben megírni, hogy mi az, ami szerinted nem hiányozhat egy tökéletes strandolásból. Ugye a válaszokat kommentben várjuk, a nyertest pedig majd július 7-én fogjuk kisorsolni, úgyhogy nem ma sorsolunk kivételesen, hanem július 7-én, azaz jövő kedden. Aki szeretne egy családi belépőt nyerni, az kattintson a Pannon Presso Facebook oldalára, és ott kommentben válaszolja meg a feltett kérdést. Sok sikert kívánunk mindenkinek, és még egyszer elmondom, nem ma sorsolunk, hanem július 7-én.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a Szabadkai Bashouse-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashouse 024 60 1887.
4: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energiafelhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
5: Programajánló.
6: Egyetlen döntés megváltoztathatja valakinek a gyermekkorát. Ha szeretné megtudni, hogyan nyújthat otthont, támogatást és biztonságot egy rászoruló gyermek számára, szeretettel várjuk a Nevelőszülő szeretnék lenni című tájékoztató fórumra. Látogasson el július 4-én, szombaton, 18 órakor a Szabadkai Vöröskereszt helyiségeibe, a fasizmus áldozatainak tere 3-as szám alá, és tudja meg, ki lehet nevelőszülő, hogyan zajlik az engedély megszerzésének folyamata, és miért tartozik a nevelőszülőség a közösség egyik legfontosabb és legnemesebb feladatai közé. Lehet, hogy éppen ön az, aki biztonságosabb és boldogabb gyermekkort nyújthat egy gyermek számára.
7: Média támogató a Pannon RTV.
8: 10 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Hírek.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Holnap 14 órakor lejár a Vajdasági Jogász Ösztöndíj program idei pályázatának határideje. A Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjára azok jelentkezhetnek, akik a 2026-27-es tanévben a Szerb Köztársaság valamely akkreditált jogi karának első évfolyamára iratkoznak be. Korábbi tanulmányaikat részben vagy egészben magyar nyelven végezték, és vállalják, hogy diplomájuk megszerzése után 5 éven belül legalább 3 évig Szerbiában dolgoznak jogászként. A sikeres pályázók havi nettó 100 000 forint dinár ellenértékének megfelelő ösztöndíjban részesülnek.

0: A pályázatot elektronikus és nyomtatott formában is be kell nyújtani a megadott határidőig. Közel 20 millió dinárt biztosít a tartományi kormány az Újvidéki Európa Kollégium felújítására, jelentette be Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke bejegyzésében kiemelte, az intézmény az elmúlt 11 évben több mint 1500 vajdasági magyar fiatal értelmiségi képzéséhez járult hozzá azzal, hogy nem csak korszerű kollégiumi elhelyezést, hanem közösséget, biztonságot és fejlődési lehetőséget is biztosított számukra. A felújításra 20 millió dinárt biztosítanak a technikai rendszer korszerűsítésére, a kazánház szelepeinek cseréjére, valamint az ezekhez kapcsolódó kőműves és festési munkálatok elvégzésére. Heves esőzéssel és orkán erejű széllel érkezett meg a lehűlés Horvátországba. Az elmúlt éjszaka és a délutáni órákban a szél Szlavónia több városában fákat döntött ki, a legnagyobb károkat pedig Orahovicán okozta, ahol megbontotta a sportcsarnok tetejét. A tűzoltóknak több településen is be kellett avatkozniuk az elárasztott pincék miatt. Horvátország egyes részein a vihar kezdetét követően egy órán belül 15 Celsius fokkal csökkent a hőmérséklet. A Verőce Drávamente megyei vezetőség közölte, hogy a fákat kicsavaró heves vihar Lukács község térségét is sújtotta, emellett Mártijánec környékén, Varast közelében is jelentős károkat okozott az ítéletidő.
1: Sport.
0: A 24-szeres Grand Slam győztes Novák Djokovic három játszmában legyőzte Stefanos Tsitsipast, így magabiztosan jutott be a wimbledoni teniszbajnokság harmadik fordulójába. A mérkőzés egyoldalú volt, a szerb világsztár egyszer sem veszítette el saját adogatását, miközben az első két szetben 1-1, a harmadikban pedig két fogadójátékot nyert meg. A végeredmény 6-3, 6-4, 6-2. A két teniszező korábban egymás elleni mérkőzéseiből a görög játékos mindössze hármat tudott megnyerni. Tsitsipas korábban a világranglista harmadik helyén is állt, ám sérülések és formahanyatlás miatt jelenleg csak a 87. helyet foglalja el. Harry Kane duplájával Anglia 2-1-re legyőzte a kongói DK válogatottját az észak-amerikai térségben zajló labdarúgó világbajnokság szerdai játéknapján a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett atlantai mérkőzésen. Az angolok a legjobb 16 között a társházigazda Mexikóval találkoznak magyar idő szerint hétfőn hajnali 2 órától. Belgium két gólos hátrányból fordítva hosszabbítás után 3-2-re legyőzte Szenegált, és ezzel bejutott a nyolcad döntőbe. A belgák a következő körben az Amerikai Egyesült Államok csapatával találkoznak, az amerikaiak ugyanis 2-0-ra legyőzték Bosznia-Hercegovina együttesét.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 28 fok van, záporok, zivatarok és némi lehűlés jellemzi a mai időjárást. A csapadék zóna levonulása után ismét csökken a felhőzet, holnapra pedig többnyire nyugodt idő várható. A hőmérséklet csúcsértéke ma és holnap is 26, illetve 30 fok között alakul.
1: Reklám.
2: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentás személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
3: Új CT-szkenner a szabadkai kutyazdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyazdravia.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyazdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyazdrávja.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
5: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Letsrebia, fény, ahogy te szereted. www.letsrebia.rs

cor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Manon Rádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: Színes nyári táborokkal készül a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ a fiataloknak. Rumenyákovics Szilvia Népkör művelődés szervezője van itt a stúdióban, és mondja el a részleteket. Köszöntelek itt nálunk.
2: Szia, köszöntöm a hallgatókat.
1: Hát, hogyha jól tudom, akkor már zajlik pár tábor. Melyek ezek, és hány résztvevővel?
2: Igen, június 29-én megindult a média tábor a Népkörben. Ezt Kis Árpád fotós tartja. Ők többségében a résztvevő középiskolások, illetve felsősök, általános iskola felső korosztálya, és hát nagyon lelkes kis csapat, aki szeretne egy kicsit többet tudni a fotózás technikájáról, meg a világáról. Nagyon kis szorgalmasak voltak, hoztak magukkal saját fényképezőgépet is, és hát mondhatom, hogy 4 napja járják ott a Népkör környékét, meg a Népkört, és folyamatosan fotóznak, a képeket elemzik, úgyhogy nagyon jó kis csapat jött össze. És hát ezzel párhuzamba szerdán megindult, azaz tegnap a színjátszó táborunk, ahol a tábor elérte igazából a maximális létszámot, jelenleg is 10 órától 30 fiatal tevékenykedik a Népkörben, és a színjátszás minden csínyát, binnyát próbálják elsajátítani. A tábornak egyébként az a kis különlegessége, a tematikája, hogy ez egy ilyen gasztroszínház, úgyhogy próbálnak a megtanult, hát hogy is mondjam, színjátszós technikák mellett csatolnak valamilyen ételt is az adott jelenethez, az adott szituációhoz, úgyhogy ma például palacsintát fognak sütni, de a palacsinta az nem csak mint étel fog szolgálni, hanem mint egy maszk, meg hasonló ilyen kis kreatív ötletekkel jöttek elő az oktatók, Nyári Ákos és Hajdú Dínes Sára tartják a színjátszó tábort.
1: És hát van a az Aranykapu vakáció, igen, és ez minden szerdán van, hogyha jól tudom.
2: Igen, az Aranykapu vakáció ugye az tegnap indult, úgymond útjára. Ez nyári tábor az óvodás korosztálynak, és az egész nyár folyamán minden szerdán délután 5-től 7 óráig a Népkör udvarába várjuk a kisóvodásokat, illetve az iskola előkészítősöket is, hogy részt vegyenek ezen a foglalkozáson. Itt sok minden van, van egy népi játszóház berendezve a Népkör udvarában, illetve kézműves foglalkozással várjuk. A néptánc alapjait próbáljuk elsajátítani, és nagyon sok népi gyermekjátékot is játszunk, ami számukra nagyon szórakoztató. Van mesemondás is, a Népkör udvarában le van rakva egy kis ilyen műfű, és akkor ott lekucorodunk a foglalkozás egyik részében, a másikba fölmegyünk a Népkör színpadára táncolni, úgyhogy tényleg nagyon színes foglalkozásról van szó, tehát minden szerdán délután 5-től 7 óráig.
1: Ez bárkinek látogatható egyébként, vagy kell előzetes bejelentkezés, regisztráció?
2: Igen, szoktuk kérni a szülőket, hogy jelentkezzenek be előre, ugyanis mi is előre készülünk a foglalkozásokra, ugye még a kis kézműves műhelyre, és ezért jó lenne, hogy tudjuk, hány gyermekre számíthatunk. Sokan már most jelezték, hogy a teljes nyári időszakban részt fognak venni, de alkalmanként is természetesen el lehet jönni hozzánk.
1: Szükséges egyébként valamit vinni ezekbe a táborokba, vagy mindent ti biztosítatok a Népkörben?
2: Mindent a Népkör biztosít. Hát a nagy meleg miatt mindig javasoljuk, hogy egy vizes kulacsot hozzanak magukkal, amit a foglalkozáson ide-oda hordozgatnak magukkal, de egyébként uzsannát is biztosítunk a gyermekeknek, úgyhogy ez egy ilyen kis kerek egész.
1: Hogyha jól látom itt a programot, egy kicsit lesek én is. Nagyon sok táborotok van, nagyon színes mind. Itt van július közepén a Járt ki lábam, járt ki most elnevezésű tábor. Erről mit kell tudni?
2: Hát igen, ugye a népkör mindig az embereknek a néptánc jut sokszor eszébe, és hát azért nyáron sem szeretünk leállni a tevékenységeinkkel, és szeretnénk, hogy a nyár egy olyan alkalom legyen, ahol olyan fiatalok kapcsolódnak be a népkör tevékenységébe, akik évközben nem jutottak, vagy nem voltak elég bátrak hozzá, úgyhogy ez egy néptánc tábor, illetve játéktábor, ugyanis nem csak a néptánc alapjait tanulják, hanem nagyon sok közös játék van, ismerkedés, kis kézműves műhely, ez már ugye az iskolás korosztálynak szól ez a tábor, és Botka Réka és Korponai Réka vezetik a népkörnek a szólistái, úgyhogy ők minden évben nagyon kis sikeres táborokat tartanak a nyár folyamán. Ez július 13-tól 17-ig kerül megszervezésre, és hát azok, akik nem annyira vonza őket a mozgás vagy a tánc, őket pedig a népzene táborba invitáljuk, ahol népi hangszereken lehet tanulni teljesen az alapoktól, de hogyha van valaki, aki már valamennyire gyakorlott, őt is szeretettel várjuk, ez pedig július 15-től 17-ig kerül majd megszervezésre. És ezt követi, ugye a népi vonulatot az angol tábor fogja követni július 20-án. Gajdos Karolina fogja tartani az angol tábort. Ez mondhatjuk, hogy már majdnem telt házas, sőt, akkor lett rá az érdeklődés, hogy két csoport fog párhuzamosan dolgozni majd az intézményünkbe. Reggel 9-től délután 1-ig fog tartani a tábor, és hát évközben a Karolina csoportja nagyon aktív a népkörben, hiszen működik egy kis angol szakkörünk, ahol hetente egyszer összegyűlnek az iskolás gyermekek, és akkor Karolina tart nekik angol nyelvű foglalkozást, úgyhogy itt is az alapötlet az volt, hogy nyáron semmiféleképp ne álljon le a tevékenység, és hát nagyon örülünk, hiszen nagyon sok új taggal fog bővülni a tábor, úgyhogy még mondom, egy-két hely van szabadon, úgyhogy szeretettel várunk minden érdeklődőt.
1: Hol lehet pontos információkat még, vagy plusz infókat megtudni ezekről a táborokról?
2: Hát a közösségi médiában mindenképpen, ott szinte napra készen teszünk fel értesítéseket, információkat, érdekességeket. A Népkör honlapja is természetesen él, ott minden táborról van részletes leírás a www.népkör.rs címen. Úgyhogy tényleg keressenek minket, kövessenek minket az érdeklődők, és hát várjuk még akkor a jelentkezőket.
1: Hát aki bennünket hallgat és felkeltette bármelyik tábor az érdeklődését, annak még van lehetőség jelentkezni. Szilvia, köszönöm szépen, hogy bejöttél és elmondtad a részleteket.
2: Köszönöm a meghívást.

0: Reklám.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
3: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Egy kis kiránduló helyszínt hoztam nektek, ugyanis megnyílt a Biodóm Budapesten, a fővárosi állat- és növénykertben található létesítmény egyelőre városi oázisként funkcionál. Exotikus szubtrópusi növények, vízesések, interaktív fotókiállítások és élethű dinoszaurusz rekonstrukciók is láthatók ebben a létesítményben, a valódi állatok pedig fokozatosan költöznek majd be a biodómba. A közösségi térként is funkcionáló biodóm 4 évszakos helyszín, ahol az egzotikus növények mellett többféle állatot, köztük cerkóf majmok rokonsági körébe tartozó hulmánokat, bali seregélyeket és sarkantyús teknősöket is bemutatnak majd. Hogyan juttok el oda? A fővárosi állat- és növénykert a 14. kerületben, a Városligetben található. A biodóm látogatása az állatkertbe szóló belépőjeggyel lehetséges. Hát ugye július elején extra melegek lesznek, de az állatkert gondolt erre is. Párakapuk vannak a kert több pontján, ezek segítenek lehűlni. A sétautak nagy részét árnyékot adó fák szegélyezik, és hidratációs pontok is találhatók a főkapunál, a pálmaháznál, a fókamedencénél, az oroszlán kifutónál, és több területen is. Praktikus tanácsként egyébként elmondták az ott dolgozók, hogy fel kell tölteni a kulacsokat, és hát készülni kell a melegre, mert amit ők elkészítenek, az nem biztos, hogy elegendő ebben a nagy melegben, úgyhogy érdemes egyébként ellátogatni. Ez a létesítmény tegnap július 1-én nyitotta meg kapuit, a megnyitón pedig több állatkerti dolgozó, főigazgató is jelen volt, úgyhogy érdekesség még egyébként, ami a megnyitóhoz fűződik, hogy ekkor indult el az egyik leglátványosabb pillanat, egy 4 méter magas vízesés igazából nyitotta meg ezt a városi oázist, a biodómot, ami, ahogy említettem, Budapesten a 14. kerületben található. Hogyha kíváncsiak vagytok rá, keressetek rá a neten, és látogassatok el, ugyanis biztosra vehetjük, hogy egy felejthetetlen élményt nyújt a biodóm.
1: Vajdaságban mi vagyunk a sláger.

0: A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.

0: Na hát fut a Facebookon a nyereményjátékunk, és az imént frissítettük ezt a nyereményjátékot, ugyanis a Dávodi Gyógy és Strandfürdőbe lehet egy családi belépőt nyerni, úgyhogy akik az előbb kommenteltek az előző képünkhöz, azok most újra tegyék meg, ha szeretnének egy családi belépőt nyerni. A feltételek ugyanazok, mi az, amit szerinted nem hiányozhat egy tökéletes strandolásból? Erre a kérdésre várjuk a válaszokat kommentben. A határidő az nem változott, július 7-e, 13 óra. Ezen a napon fogjuk majd a nyertest kisorsolni, úgyhogy játékra fel, sok sikert kívánok mindenkinek!
1: Az autóban
2: vagy bicajon,
1: Pannon Rádió, a legjobb utitárs!

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashouse-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashouse 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédit Szuzanna. Mindössze két napi vértartalék áll rendelkezésre, és több vércsoportból is hiány van, hívta fel a figyelmet Mirjanek Nezsevic, a Szerbiai Vérátömlesztő Intézet munkatársa. A nyári viradási kampány első két hetében a vártnál kevesebb vér gyűlt össze, ezért a szervezők arra kérik a lakosságot, hogy júliusban és augusztusban is adjanak vért. Jelenleg csak a B pozitív és az AB pozitív vérkészletek stabilak, a legnagyobb szükség pedig a nulla RH negatív vére van. A véradókat júliusban ajándékokkal és nyereménysorsolással is ösztönzik. Minden önkéntes kulacsot kap, emellett egy kétszemélyes hétvégi pihenést is kisorsolnak. Újra iható a víz Csantavéren és Dusanovón, ezt Góli Csilla is megerősítette. Szabadka alpolgármestere arra kéri a lakosságot, hogy bármit észlelnek a vízhálózaton, jelezzék. Fordulhatnak direktben hozzám is a csantavéri helyi közösséghez, vagy a vízművekhez, zárta sorait Góli. Facebook oldalán közzétett videójában elmondta, sok kérdés felmerült az utóbbi napokban a vízszolgáltatás kapcsán. Ezekre válaszolt neki Sugár György, a Szabadkai Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat igazgatója. Holnap 14 órakor lejár a Vajdasági Jogász Ösztöndíj Program idei pályázatának határideje. A Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjára azok jelentkezhetnek, akik a

0: 2026-27-es tanévben a Szerb Köztársaság valamely akkreditált jogi karának első évfolyamára iratkoznak be. Korábbi tanulmányaikat részben vagy egészben magyar nyelven végezték, és vállalják, hogy diplomájuk megszerzése után 5 éven belül legalább 3 évig Szerbiában dolgoznak jogászként. A sikeres pályázók havi nettó 100.000 forint dinár ellenértékének megfelelő ösztöndíjban részesülnek. A pályázatot elektronikus és nyomtatott formában is be kell nyújtani a megadott határidőben. Természetismereti tábort szervez a héten Topolyán 5 és 9 éves gyermekek számára az Arkusz Környezetvédő Egyesület. A hatnapos tábor során a gyerekek elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhetnek a természet különböző területeiről. Megismerkednek a madarakkal, növényekkel, rovarokkal, halakkal, kétéltőekkel és hüllőkkel. Megtanulnak madárodukat készíteni, valamint azt is, hogyan viszonyuljanak a vadon élő állatokhoz.
1: Sport.
0: Harry Kane duplájával Anglia 2-1-re legyőzte a kongói DK válogatottját az észak-amerikai térségben zajló labdarúgó világbajnokság szerdai játéknapján a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett atlantai mérkőzésen. Az angolok a legjobb 16 között a társházigazda Mexikóval találkoznak magyar idő szerint hétfőn hajnali 2 órától. Belgium 2 gólos hátrányból fordítva hosszabbítás után 3-2-re legyőzte Szenegált, és ezzel bejutott a nyolcaddöntőbe. A belgák a következő körben az Amerikai Egyesült Államok csapatával találkoznak. Az amerikaiak ugyanis 2-0-ra legyőzték Bosznia-Hercegovina együttesét.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 30 fokot mutat a hőmérő. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetést adott ki Szerbia egész területére a várható heves időjárási jelenségek miatt. Rövid ideig jégeső, valamint erős, viharos erejű szél is előfordulhat.
1: Reklám.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
3: Megnyílt a Real Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit. A csokoládé új otthona Szabadka szívében.

0: Műsorajánló.
1: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Újfél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vájbolható este 8-10-ig, hetente csütörtök.

0: királyhalomra kapcsolunk a következő percekben, ugyanis a hétvégén, azaz július 5-én rendezik meg a Burgonya Fesztivált és a Falunapot is. Kókai Anasztázia, a Királyhalmi Homokhát civil szervezet elnöke számol be az eseményről. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Hát beszéljünk először a Burgonya Fesztiválról. Mi mindent kell erről az eseményről tudni, mi hívta életre?
1: Ez az esemény az idén 6. alkalommal kerül megrendezésre. 6 éves a civil szervezetünk is, a Homokszent civil szervezet, és mikor megalakultunk, akkor eldöntöttük, hogy szeretnénk egy saját eseményt, és mivel nagyon sokan itt a faluban burgonya termeléssel foglalkoznak, ezért úgy döntöttük, hogy Burgonya Fesztivál lesz a neve.
0: Mivel készülnek az idei évre?
1: Az idei évben is lesz főzőverseny, ahogy az előző években. Burgonya és burgonyából készült ételek kiállítása, kézműves kirakodóvásár, hagyományőrző programok, ezek alatt ilyen kézműves foglalkozásokat értünk, mint például lesz lehetőség kipróbálni a korongozást, nemezelést vagy gyöngyfűzést, lehet ingyen lovagolni a Reménypatkói Alapítvány jóvoltából, ezen kívül ingyenes légvár, különböző ügyességi játékok gyerekeknek, felnőtteknek, sakkozási lehetőség, tombolahúzás is lesz értékes nyereményekkel, valamint kultúrműsor lesz, az 10:30-kor kezdődik, a helyi és környékbeli néptánc csoportok fognak fellépni, és a budapesti Vadrózsa tánc együttes tagjai. 12 órától pedig ebéd és élő zene lesz, ahol Mák Attila fogja szórakoztatni az egybegyűlteket.
0: Hát igazán színes programmal készülnek. A főzőversenyre egy kicsit, hogyha rátérünk, akkor hány csapat jelentkezett, mi volt az, ami megfogta őket igazából, mit kell majd elkészíteniük?
1: Eddig körülbelül 25 csapat jelentkezett. Előző években csak kakas paprikást kellett főzni új krumplival, az egy kategória volt, de jelezték többen, hogy ők szívesen részt vennének ezen a főzőversenyen, de nem kakas paprikást szeretnének főzni, úgyhogy az idén még egy kategória lesz, egyéb burgonyas ételek, tehát lényegében bármit lehet sütni, főzni, a lényeg, hogy burgonyából készült köretet is készítsenek mellé, és akkor a zsűri így értékelni fogja az elkészült étkeket.
0: Lehet-e még jelentkezni egyébként valamelyik kategóriába, vagy már teljes a létszám?
1: Igen, mi körülbelül 10 csapatot tudunk fogadni. Amennyiben van érdeklődő, várjuk még a jelentkezésüket.
0: Lehet akkor még jelentkezni a főzőversenyre. Térjünk is rá akkor a falunapra, hogy mi mindent kell erről tudni.
1: Hát igazából az úgy alakult ki, hogy májusban ünnepeltük mindig a falunapot, és akkor ez a két esemény közel került egymáshoz, és immár 3. éve úgy döntöttünk, hogy akkor így közösen ünnepeljük meg a falunapot és a Burgonya Fesztivált.
0: Készülnek.
1: De ez lényegében, hogy egy esemény.
0: Uh-huh. Készülnek, ugye említette, hogy lesz tombola. Lehet-e tudni, hogy mi az, amit nyerhetnek a résztvevők?
1: Nem szeretném elárulni még, hogy mi lesz a főnyeremény, de lesz egy főnyeremény és értékes vigaszdíjak is lesznek, és tényleg nagyon sok környékbeli vállalkozótól, termelőtől, magánszemélytől kaptunk felajánlást.
0: Ugye említette, hogy a Burgonya Fesztivál és a szervezet az igazából egy évben indult. Meséljen nekünk egy kicsit a szervezetről, mi az, amivel foglalkoznak, hány tagja van?
1: Körülbelül 25-30 tagunk van, és fő céljaink a környezetvédelem, tehát szoktunk ilyen munkaakciókat szervezni, valamint a hagyományápolás, kultúránk ugye megőrzése. Rendezni fogunk a jövő hét folyamán egy gyermektábort is, ami a hagyományőrzés, kézműves foglalkozások köré fog épülni.
0: Hát akkor van teendő a szervezetben is. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta az eseményeknek a részleteit, és a hallgatókat pedig emlékeztetném, hogy lehet még jelentkezni a főzőversenyre, ami a Burgonya Fesztivál keretein belül kerül megrendezésre. Kókai Anasztáziának még egyszer köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönjük a lehetőséget, viszont hallásra!

fájklep lealadt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Fel kell a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek is, megvékélek azzal.

0: Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a hét napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
1: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

11 óra 30 perc van, és ismét rendőrinfót hoztam nektek, ugyanis kicsit változott a rendőri jelenléteknek a helyszíne. Hát Szabadkán az október 10-e általános iskolánál és környékén lehet találkozni rendőrökkel, illetve a Majsai úti általános iskolánál is. Igaz, hogy ez 10 óra környékén volt, de lehet, hogy még mindig ott tevékenykednek a rendőrök, illetve Szabadkán még a tűzoltó állomásnál is lehet velük találkozni, úgyhogy ezeken a helyeken mindenképpen érdemes odafigyelni, hogy hogyan közlekedünk, tartsátok be a közlekedési szabályokat, vigyázzatok magatokra és a közlekedésben résztvevőkre is, a többiekre. Ami pedig a határhelyzetet illeti, információim szerint nincs nagyobb várakozási idő sem Magyarországról Szerbiába, se pedig Szerbiából Magyarországra, de hogyha bennünket hallgattok is valami más tapasztaltok, akár rendőri jelenléttel kapcsolatban, akár határhelyzettel kapcsolatban, akkor mindenképpen írjátok meg nekünk a 063-621-605-ös telefonszámra, és mi értesítjük majd a hallgatóságot.

0: gyártó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Vajdaságban mi vagyunk a sláger.

híradó előtt egy kicsit abból fogunk csemegézni, hogy milyen események is fűződnek ehhez a mai naphoz, július 2-ához. De el tudom mondani, hogy ma van a Sarlós Boldogasszony napja, és a Sportújságírók napja is, amit a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség 1994-es szeptemberében tartott ülésén szavaztak meg magyar javaslatra, és 1995-ben ünnepelték először július 2-át a Sportújságírók napjává nyilvánították, tehát azon az ülésen, ami 1994-ben volt Párizsban, és 95 óta ünneplik ezt a napot. 90 évvel ezelőtt megszületett Hofi Géza humorista Budapesten, és hát ugye ő 2002. április 10-én hunyt el. Róla azt kell tudni, hogy Kossuth Díjas és kétszeres Jászai Mari Díjas humorista, színész, énekes, a Magyar Köztársaság érdemes művésze és kiváló művésze, a Halhatatlan Társulat örökös tagja, a magyar kabaré történetének egyik leghíresebb és legtöbbet emlegetett alakja. És hát szintén ezen a napon látta meg a napvilágot 68 évvel ezelőtt Friderikus Sándor, újságíró, Pulitzer-díjas író, showman. A Magyar Rádió riportereként dolgozott 1986-ig. 1984 óta szerkeszt és vezet talkshow-kat, cikkeket és riportokat is ír. 1989-től rádióműsorokat készít újra, és hát ugye neki sok showműsora van, beszélgető műsora, úgyhogy ezek még a mai napig is futnak. 460 évvel ezelőtt meghalt Nostradamus francia orvos és asztrológus jövendőmondó, és hát nagyon sok minden fűződik még ehhez a mai naphoz, lehetne ezekből csemegézni, igazából tényleg rengeteg minden van. Nézzünk még egy valamit, ami szintén ehhez a naphoz fűződik. 182 évvel ezelőtt először mutatták be az Erkel Ferenc által megzenésített himnuszt, ami ugye Kölcsey Ferenc költeménye 1823. január 22-én fejezte be, 1903-tól pedig Magyarország hivatalos himnusza. Hát tényleg van még mit felolvasni, vagy megnézni, ami ehhez a naphoz fűződik július 2-ához, de hát nem akarom senki idejét se rabolni, és hamarosan kezdődik is a híradó itt a Pannonrádióban, úgyhogy tartsatok velünk a híradót követően is. A Pannonpresszó következő órájában ugyanis a Pont Veled táborról lesz szó, Csipak Szarapka Dórát, a tábor egyik megálmodóját és szervezőjét fogjuk majd kapcsolni telefonon, úgyhogy ne kapcsoljatok el a 91,5 MHz-ről.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Programajánló.
4: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
5: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
4: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
5: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
4: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
5: A programokon való részvétel ingyenes.
4: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
6: Média támogató a Pannon RTV.
7: 12 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Délutánra megváltozhat az időjárás, zivatarokra figyelmeztetnek. Gőzerővel aratják a búzát és az olajrepcét Vajdaságban. Mindössze 2 napi vértartalék áll rendelkezésre. Holnap lejár a Vajdasági Jogász Ösztöndíj Program idei pályázatának határideje, és a hétvégén jubileumi nemzetközi oldtimer találkozót tartanak Szabadkán. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. Záporok, zivatarok és némi lehűlés jellemezheti a mai időjárást. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetést adott ki Szerbia egész területére a várható heves időjárási jelenségek miatt. Rövid ideig jégeső, valamint erős, viharos erejű szél is előfordulhat, áll a honlapon közzétett figyelmeztetésben. A csapadékzóna levonulása után ismét csökken a felhőzet, holnapra pedig többnyire nyugodt idő várható. A hőmérséklet csúcsértéke Vajdaságban ma és holnap is 26 és 30 fok körül alakul. Gőzerővel aratják a búzát és az olajrepcét Vajdaságban. A termelők kihasználják a kedvező időjárást, ugyanakkor figyelik az előrejelzéseket is, hiszen a várható csapadék átmenetileg leállíthatja a betakarítást. Bár az eső késleltetné a munkálatokat, a kukorica és a napraforgó szempontjából nagy szükség lenne rá a termelők szerint. Vajtai Viktória és Mecserik Anita riportja.
2: Teljes kűzzel dolgoznak a kombájnok a vajdasági földeken. A gazdák igyekeznek minden száraz, csapadékmentes órát kihasználni, hiszen az időjárás előrejelzések szerint esőre van kilátás a következő napokban. Richter Frányú, szabadkai termelő.
3: A zaratás az nagyba zajlik, egy része mégis van, mondjuk az árpák azok készen vannak, termés nagyon rossz volt, szóval minőség úgy, ahogy volt vele, hanem a kevés volt, úgy látszik, hogy szárasan még

0: a saját, tehát mikor legjobban kellett volna kinevelni a szemeket, akkor bejött ez a nagy hőségek, minden, úgyhogy problémák voltak, nagyon kicsi a termések. A repce az úgy szintén vége van, most már vége lett, le lettek aratva, repcéből sem dicsekedhetünk a termésekkel, rosszak volt a termések.
1: A hozamok térségenként, sőt parcellánként is eltérnek. Az őszi vetések fejlődését a tavaszi csapadék hiány és a későbbi meleg is befolyásolta, ezért a termelők vegyes eredményekről számolnak be. György Pusin, dusanovói termelő.
2: Az Árpád sikerült learatni, ma indulunk a buza aratásával. Az árpát egyáltalán nem adjuk át, betároljuk itten mi nálunk, és teheneknek takarmányként fogjuk hasznosítani. Az időjárást, ami illeti, hát volt itten, de tegnap előtt ez a nagyon nagy meleg, ez a mi régi csépőgépünk, a kombájunk nem nagyon bírta, úgyhogy délbe egy-két óra hosszára meg kellett állni. Ami a meleget illeti, ami az esőt illeti, hát voltak ottan 10 napja valami esők, ami miatt megint meg kellett egy kicsit állni. Szerencsére ez a jégverés, ez minket úgy kikerült.
1: A várható eső ugyan néhány napra megakaszthatja a betakarítást, de a kukorica is a napraforgó számára életmentő lehet. A gazdák szerint nagy szükség van a talaj nedvességtartalmának pótlására, hiszen már évek óta nem kapnak elég csapadékot a vajdasági földek. Balassa Miklós, csantavéri termelő.
3: Az árakkal viszonyítva az árpára nagyon nem vagyunk megelégedve, 17-8 dinárért. Az nagyon minimális, egyrészt itt tároltuk, amit tudunk, betárolunk a tárolóban, megetetjük az állatokkal, azokon keresztül próbáljuk profitálni, még valami megmaradatban később, ha lesz szár, nem tudjuk. Az olajrepce az 57-59 dinár között mozog ki, hogy tudja fölvásárolni.
1: A termelők szerint az idei szezon egyik legnagyobb kérdése továbbra is az értékesítés. A felvásárlási árak sokak szerint nem fedezik megfelelően a megnövekedett termelési költségeket, ezért többen egyelőre kivárnak, bíznak a kedvező piaci árakban.
4: Heves esőzéssel és orkán erejű széllel érkezett meg a lehűlés Horvátországba. Az elmúlt éjszaka és a délutáni órákban a szél Szlavónia több városában fákat döntött ki, a legnagyobb károkat pedig Orahovicán okozta, ahol megbontotta a sportcsarnok tetejét. A tűzoltóknak több településen is be kellett avatkozniuk az elárasztott pincék miatt. Horvátország egyes részein a vihar kezdetét követő egy órán belül 15 Celsius fokkal csökkent a hőmérséklet. Mindössze 2 napi vértartalék áll rendelkezésre, és több vércsoportból is hiány van, hívta fel a figyelmet Mirjana Knežević, a Szerbiai Vérátömlesztő Intézet munkatársa. A nyári véradási kampány első 2 hetében a vártnál kevesebb vér gyűlt össze, ezért a szervezők arra kérik a lakosságot, hogy júliusban és augusztusban is adjanak vért. Jelenleg csak a B pozitív és az AB pozitív vérkészletek stabilak, a legnagyobb szükség pedig a 0 Rh negatív vérre van. A véradókat júliusban ajándékokkal és nyeremény sorsolással is ösztönzik. Minden önkéntes kulacsot kap, emellett egy 2 személyes hétvégi pihenést is kisorsolnak.
5: Ezért is mondjuk, mivel éppen zajlik a labdarúgó világbajnokság, hogy a labda az önök kezében van. A véradás kevesebb időt vesz igénybe, mint egy fél idő, ugyanakkor valaki számára az élet hosszabbítását jelentheti. Ezt a szimbolikát szerettük volna összekapcsolni egy közösségi médiás kampánnyal és a világbajnoksággal, hiszen tudjuk, hogy rengetegen követik a mérkőzéseket. Reméljük, hogy a futballrajongók közül is sokan eljönnek vért adni, és ezzel valakinek esélyt adnak az élet folytatására. Az Élet a vérben van kampányt már hagyományosan több éve megszervezzük, és idén, tegnap, július 1-én indult. Egész júliusban tart. Minden véradó, beleértve a trombocita adókat is, aki az intézet véradó termében hétköznap 7 és 19 óra között, illetve szombaton 8 és 15 óra között vért ad, kitölt egy szelvényt az adataival. A szelvényt egy gyűjtőládába dobják, és részt vesznek egy sorsoláson, amelynek fődíja egy 2 személyes hétvégi pihenés.
4: Holnap 14 órakor lejár a Vajdasági Jogász Ösztöndíj program idei pályázatának határideje. A Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjára azok jelentkezhetnek, akik a 2026-27-es tanévben a Szerb Köztársaság valamely akkreditált jogi karának első évfolyamára iratkoznak be. Korábbi tanulmányaikat részben vagy egészben magyar nyelven végezték, és vállalják, hogy diplomájuk megszerzése után 5 éven belül legalább 3 évig Szerbiában dolgoznak jogászként. A sikeres pályázók havi nettó 100 000 forint dinár ellenértékének megfelelő ösztöndíjban részesülnek. A pályázatot elektronikus és nyomtatott formában is be kell nyújtani a megadott határidőig. A hétvégén jubileumi nemzetközi oldtimer találkozót tartanak Szabadkán, ugyanis 30 éves fennállását ünnepli az oldtimer régi járművek kedvelőinek egyesülete. A rendezvény különleges színfoltja, hogy a veterán autók mellett a Thomas motorkerékpárok találkozójának is helyet adnak. A résztvevők veterán járműveikkel ellátogatnak Tavankútra, Bajmokra és Palicsra, miközben több helyszínen is megtekinthetők lesznek a különleges autók és motorkerékpárok. Szabadka főterén szombaton 17 és 20 óra között, míg Palicson vasárnap a Vigadó mellett 11 és 13 óra között láthatja a közönség a kiállított járműveket. A program részeként két ismeretterjesztő előadást is tartanak, az egyik a Thomas Electronic 90 motorkerékpár 50 éves történetét mutatja be, a másik pedig Szabadka automobilizmusának 100 éves múltját ismerteti. Risto Radulovicsot hallják, az Oldtimer régi járművek kedvelőinek egyesületének igazgatóbizottsági tagját.
6: Azért muszáj mindezt lefednünk, mert a klubunk fennállásának 30. évfordulója, a Jugoszláv Királyság autóklubjának 100. évfordulója, valamint a Thomas Electronic 50 éves jubileuma van. Ez három jelentős évforduló városunk számára. Mondják el a barátaiknak is, mert idén először és valószínűleg utoljára egyszerre lehet majd látni 50 Thomas motorkerékpárt egy helyen az 50 éves jubileum alkalmából.
4: Sport. Harry Kane duplájával Anglia 2-1-re legyőzte a kongói DK válogatottját az észak-amerikai térségben zajló labdarúgó világbajnokság szerdai játéknapján a 8. döntőbe jutásért rendezett atlantai mérkőzésen. Az angolok a legjobb 16 között a társházigazda Mexikóval találkoznak, magyar idő szerint hétfőn hajnali 2 órától. Belgium 2 gólos hátrányból fordítva hosszabbítás után 3-2-re legyőzte Szenegált, és ezzel bejutott a 8. döntőbe. A belgák a következő körben az Amerikai Egyesült Államok csapatával találkoznak. Az amerikaiak ugyanis 2-0-ra legyőzték Bosznia-Hercegovina együttesét. A 24-szeres Grand Slam győztes Novák Djokovic 3 játszmában legyőzte Stefanos Tsitsipast, így magabiztosan jutott be a wimbledoni teniszbajnokság 3. fordulójába. A mérkőzés egyoldalú volt, a szerb világsztár egyszer sem veszítette el saját adogatását, miközben az első 2 szetben 1-1, a harmadikban pedig 2 fogadójátékot nyert meg. A végeredmény 6-3, 6-4, 6-2 lett. Tsitsipas korábban a világranglista 3. helyén is állt, ám sérülések és formahanyatlás miatt jelenleg csak a 87. helyet foglalja el. A pontos idő 12 óra 10 perc.
7: Időjárás.
5: 27 fok van jelenleg Szabadkán és környékén. A mai nap meleg, nyárias idővel indult, délután azonban többfelé záporok, zivatarok kialakulására kell számítani, amelyeket helyenként erősebb széllökések is kísérhetnek. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetést adott ki Szerbia egész területére a várható heves időjárási jelenségek miatt. A hőmérséklet csúcsértéke Vajdaságban ma 26 és 30 fok körül alakul majd.
7: Reklám.
8: Önnek is van takargatni valója?
9: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
8: Bármilyen van, befedjük.
9: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
8: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
10: Bővebb információ
9: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
8: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
9: 063 18 88 971.
11: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
12: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
13: Cirada Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
14: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
15: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.

A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910. Bring the action. When you-

0: Britney, bitch.
1: Programajánló.
2: Egyetlen döntés megváltoztathatja valakinek a gyermekkorát. Ha szeretné megtudni, hogyan nyújthat otthont, támogatást és biztonságot egy rászoruló gyermek számára, szeretettel várjuk a Nevelőszülő szeretnék lenni című tájékoztató fórumra. Látogasson el július 4-én, szombaton, 18 órakor a Szabadkai Vöröskereszt helyiségeibe, a fasizmus áldozatainak tere 3-as szám alá, és tudja meg, ki lehet nevelőszülő, hogyan zajlik az engedély megszerzésének folyamata, és miért tartozik a nevelőszülőség a közösség egyik legfontosabb és legnemesebb feladatai közé. Lehet, hogy éppen ön az, aki biztonságosabb és boldogabb gyermekkort nyújthat egy gyermek számára.
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: Reklám.
5: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.
6: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
7: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentás személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
5: Keramika Jovanović. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanović.rs.

0: keverve, nem felrázva. Pannon presszó.
1: Idén is lesz pont veled inkluzív tábor Szabadkán, július 27-e és 31-e között a Szabadkai Majsai úti általános iskolában. Minden fontos információt a táborral kapcsolatban Csipak Szarapka Dóra fog nekünk elmondani, aki a tábor egyik megálmodója és szervezője. Dóra, köszöntelek a vonal túlsó végén.
2: Szervusz, Sári, üdvözlök én is minden kedves hallgatót.
1: Hát még mielőtt rátérnénk arra, hogy mi is hívta életre ezt az egész tábort, a Pont Veled inkluzív tábort, beszéljünk az idei programról. Hogyha jól tudom, tavaly már minden nap egy más tematikában zajlott, ez idén is így lesz-e, vagy valami változás történik?
2: Így van, ahogy mondtad, minden nap úgy tervezzük, meg úgy szerveztük meg, hogy más tematika várja majd a gyerekeket. Ez azért van, mert minél gazdagabb egy programsorozat, én úgy gondolom, vagy mi úgy gondoljuk, hogy annál több élményt tudnak szerezni a gyerekek. És nagyon sok érdekes programmal készültünk, úgy gondolom. Nem akarok mindent elmondani előre, hogy azért maradjon egy kis meglepetés majd a táborban résztvevő gyerekek számára, de hogy valóban ismerkedni fognak a gyerekek, barátkozni, nevetni. Nagyon érdekes nap lesz, amikor képzeljétek, különböző állatok fognak érkezni például a táborba, lepkék, pillangók, csúszómászók, érdekesnek bizonyul, de lesz itt kísérletezések, lesznek néptáncos, népzenei foglalkozások. Érdekes lesz, és bízunk benne, hogy eddig is, mint minden évben, így most is elégedettek lesznek a gyerekek.
1: Biztosan, és hát az érdeklődést, vagy hát a tábornak a népszerűségét az is bizonyítja, hogy tényleg évről évre egyre többen érdekeltek a tábor iránt, és már ez az ötödik alkalom, hogy megszervezitek.
2: Igen, fura meg különleges kimondani. Bízunk nagyon benne, hogy hosszú távra tudunk majd tervezni, és reméljük, hogy még sok-sok öt év lesz majd a tábor életében. Azért sajnos el kell mondani azt, hogy még mindig hiánypótló kezdeményezésről van szó, mert hogy valóban Vajdaságban kevés az a nyári program vagy tábor, ahol a sajátos nevelésű igényű gyerekeket ugyanúgy befogadják, ugyanúgy foglalkozást szerveznek nekik. Arról ne is beszéljünk, hogy milyen kevés az inkluzív tábor, mint a miénk, ahol a sajátos nevelésű igényű gyerekek, teszem hozzá, Down-szindrómás gyerekek, autizmus spektrum zavarral élő gyerekek, értelmileg akadályozott gyerekek táborozhatnak együtt a tipikus fejlődésű társaikkal. Legtöbb gyermek a táborunkból vagy speciális általános iskolából érkezik, vagy többségi általános iskolából, és ők így a mindennap fokban nem is találkoznak egymással, viszont nagyon sok visszatérő résztvevője van a tábornak, és ők már tényleg barátként jönnek vissza, megörülnek egymással, tartják egymással a kapcsolatot, és valóban ezt az öt napot várják, hogy újra közös élményeket tudjanak szerezni.
1: Van egyébként olyan, hogy mondjuk egy résztvevő, aki, ahogy te is említetted, tipikus fejlődésű gyermek, ebben a táborban találkozik először a fogyatékkal élő gyermekekkel?
2: Nagyon sokszor, igen, nagyon sokszor vannak ilyen gyerekek, mert hogy 8 éves kortól hirdetjük meg ezt a tábort, tehát általános iskolás gyerekekről van szó. Mi úgy gondoljuk, hogy minél előbb találkoznak egymással a gyerekek, ez annál természetesebb lesz, és annál egyértelműbbé válik az, hogy különbözünk egymástól, de hogy mégis az igényeink, a szükségleteink ugyanazok, és elfogadni kell egymást, tiszteletben kell tartani egymás igényeit, különösségét, különlegességét, és én úgy gondolom, hogy minden évben azt láttuk, így az 5 nap bezártával, hogy valóban teljes elfogadást bizonyítottak egymás iránt úgy a sajátos nevelésű igényi gyerekek, mint a tipikus fejlődési gyerekek, és nagyon sokszor kaptuk azt a visszajelzést is szülőktől, hogy azt mesélték nekik a gyerekek, hogy nekem anya azt mondta, hogy itt azért lesznek olyan gyerekek, akik kicsit mások, vagy lassabban mozognak, vagy kevésbé értik meg a dolgokat, de hogy később úgy adja, vagy úgy mondja vissza a gyermek a szülőnek, hogy ugyanolyanok vagyunk mindnyájon. És én nem is érti, hogy miért mondták nekik ezt a szülők. Úgyhogy nagyon szép, és tényleg ez a természetesség a gyerekekben, és ez a teljes elfogadás megmutatkozik, és nagyon fontos, hogy minél előbb találkozzunk egymással.
1: Ugye azt említettem, hogy július 27-e és 31-e között lesz a Szabadkai Majsai úti általános iskolában ez az inkluzív tábor. Lehet-e még jelentkezni, vagy most indul a jelentkezés, mit kell ezekről az információkról tudni?
2: Igen, lehet még jelentkezni. Ugye 25 fős a résztvevők határa vagy létszáma, így beszéltük meg Rózsa Ramona társszervezőmmel. Azoknak a résztvevőknek azért picit korábban meg szoktuk már hirdetni, vagy tőlünk előre, akik valóban már évek óta, vagy mind az 5 évben jelen vannak, és alig várják, hogy újra jöjjenek a táborba. Tehát nagyjából azért már egy 15 fős résztvevői táborunk van, vagy létszámunk, úgyhogy várjuk még abszolút a jelentkezőket. 25 fő, ahogy említettem, délután 3-tól 6 óráig fognak a foglalkozások zajlani, és uzsonnával, frissítő italokkal, szörpökkel kedveskedünk a gyerekeknek. Bátorítom a szülőket, a gyerekeket, hogy jöjjenek el, és valóban tapasztalják meg, hogy milyen jó kis közösség alakul ki itt a Pont Veled táborban.
1: Kik foglalkoznak a tábor alatt a gyerekekkel? Te és Ramona csak ketten, vagy még plusz foglalkozásvezetők is érkeznek?
2: Én és Ramona általában nem szoktunk foglalkozást vezetni, mert azért szervezői feladatok ott a tábor idején is nagyon sokszor adódnak, és megzavarhatják akkor a foglalkozást, amit éppen vezetnénk. Minden napra más-más foglalkozásvezető érkezik különféle helyekről, intézményekből, lesznek itt majd gyógypedagógusok is, akik foglalkoznak a gyermekekkel, lesznek táncosok, festők, és sokan mások. Most tényleg próbálok nem minden érdekességet elmondani, de ami fontos, hogy igen, minden nap más-más személy, más-más foglalkozásvezető érkezik majd a gyerekekhez, és minden nap más érdekes program várja őket.
1: Biztosan érdekes lesz ez az idei tábor is, ugyanúgy, mint az előző 4, amilyen volt. Még elérhetőségeket, vagy esetleg nálad és Ramonánál tudnak jelentkezni az érdeklődők?
2: Ezeket így van, mondjuk, a telefon. A telefonszámot azt, ha jól tudom, majd feltüntetitek, vagy még egyszer elmondod. Azt megköszönném. Főként nálam is, tehát Csipak-Szarapka Dóránál és Rózsa Ramonánál lehet jelentkezni. Minden hétköznap nyugodtan hívjanak a szülők vagy a gyerekek. Amit még mindenképp el szerettem volna mondani, hogy nagyjából már 4 éve fontosnak tartjuk és megszervezzük, hogy nem csak a gyerekeknek vannak programok, hanem a hét folyamán egy napot kijelölünk a szülőknek is, amikor pszichológus vagy mentálhigiénés szakember érkezik hozzájuk, és beszélgetni tudnak szakemberrel a mindennapi kihívásokról, könnyedségekről, tapasztalatokról, ötletekről. Tehát nagyon jó kis interaktív foglalkozás várja a szülőket is idén is. Idén Plaksics Anikó mentálhigiénés szakember várja majd a szülők jelentkezését és részvételét. általában a szülők erre a foglalkozásra félve indulnak meg, mert hogy most mi történik, mit kell nekem mondani, de végül mindig az a visszajelzés érkezik hozzánk itt is, hogy nagyon jó és nagyon hasznos és szükséges, hogy ki tudják mondani egymásnak, saját maguknak a fontos dolgokat úgy, hogy közben szakember kíséri a beszélgetést.
1: Így van, mert hát egy ilyen fogyatékkal élő gyermekkel való együttélés az a szülőt is teljesen megterheli, és teljesen jó, hogy ilyenre is gondoltatok, hiszen akkor a szülő egy kicsit kijöntheti a lelkét másoknak, akik ugyanezt tapasztalják, úgyhogy ez teljesen jó, hogy a szülőkre is van gondolva. Én nagyon szépen köszönöm, Dóra, hogy elmondtad a részleteket, és a hallgatók pedig, ahogy hallották, van még hely a Pont Veled Inkluzív táborba. Telefonszámokat a Facebook posztunkban fel fogjuk majd tüntetni. Köszönöm, Dóra, még egyszer a beszélgetést.
2: Én köszönöm a lehetőséget, és akkor várunk minden kis gyermeket a Pont Veled táborba. Köszönöm, sziasztok!

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Várja Önöket a Dávodi strandfürdő, a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvíző medencék, élmény és kaland... Várja Önöket a Dávodi strandfürdő, a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvíző medencék...

0: 30 16 75.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
0: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas és elromlott háztartási gépek vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
3: 13 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Hírek.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Zuzanna. Mindössze két napi vértartalék áll rendelkezésre, és több vércsoportból is hiány van, hívta fel a figyelmet Mirjana Knežević, a Szerbiai Vérátömlesztő Intézet munkatársa. A nyári véradási kampány első két hetében a vártnál kevesebb vér gyűlt össze, ezért a szervezők arra kérik a lakosságot, hogy júliusban és augusztusban is adjanak vért. Jelenleg csak a B pozitív és az AB pozitív vérkészletek stabilak, a legnagyobb szükség pedig a 0 Rh negatív vérre van. A véradókat júliusban ajándékokkal és nyereménysorsolással is ösztönzik. Minden önkéntes kulacsot kap, emellett egy részesül 100 000 forintos iskolakezdési támogatásban Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök tegnap jelentette be a hírt Facebook oldalán, mai videójában pedig a részleteket is közölte. Azt mondta, a támogatás a rászoruló családokban élő gyermekek után jár. Első részletét 50 000 forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár. A második 50 000 forint novemberben utalvány formájában érkezik. Minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan jogosult lesz a 100 000 forintos támogatásra. Ezen felül az elmúlt összegű családi pótlékban részesülő tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermekek is, valamint a sajátos nevelési igényű gyerekek, a dobbantó programban és a műhelyiskolai képzésben résztvevő fiatalok is. Holnap 14 órakor lejár a Vajdasági Jogász Ösztöndíj program idei pályázatának határideje. A Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjára azok jelentkezhetnek, akik a 2026-27-es tanévben a Szerb Köztársaság valamely akkreditált jogi karának első évfolyamára iratkoznak be. Korábbi tanulmányaikat részben vagy egészben magyar nyelven végezték, és vállalják, hogy diplomájuk megszerzése után 5 éven belül legalább 3 évig Szerbiában dolgoznak jogászként. A sikeres pályázók havi nettó 100 000 forint dinár ellenértékének megfelelő ösztöndíjban részesülnek. A pályázatot elektronikus és nyomtatott formában is be kell nyújtani a megadott határidőig. Közel 20 millió dinárt biztosít a tartományi kormány az Újvidéki Európa Kollégium felújítására, jelentette be Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke bejegyzésében kiemelte, az intézmény az elmúlt 11 évben több mint 1500 vajdasági magyar fiatal értelmiségi képzéséhez járult hozzá azzal, hogy nem csak korszerű kollégiumi elhelyezést, hanem közösséget, biztonságot és fejlődési lehetőséget is biztosított számukra. A felújításra 20 millió dinárt biztosítanak, a hőtechnikai rendszer korszerűsítésére, a kazánház szelepeinek cseréjére, valamint az ezekhez kapcsolódó kőműves és festési munkálatok elvégzésére.

0: időjárás.
1: Szabadkán és környékén továbbra is 31 fokot mutat a hőmérő, az előrejelzések szerint záporok, zivatarok és némi lehűlés jellemzi. A délutáni időjárást a csapadékzóna levonulása után ismét csökken a felhőzet, holnapra pedig többnyire nyugodt idő várható. A pénteki napon a csúcsérték 26 és 30 fok között alakul majd.
2: Programajánló. Pont veled inkluzív tábor sajátos nevelési igényű és tipikus fejlődésű gyermekek számára Szabadkán a Majsai úti általános iskolában július 27-e és 31-e között, minden nap délután 3 és 6 óra között. A tábor ingyenes, a részvételi szándékot azonban előzetesen jelezni kell. A táborban 8 és 12 év közötti gyermekek jelentkezését várják, a résztvevőknek uzsonnát és hűsítő italokat biztosítanak, a tábor ideje alatt pedig egészségügyi nővér is jelen lesz. Bővebb információ a 062 96 17 009-es és a 064 95 84 590-es telefonszámokon.
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Vajdaságban. Mi vagyunk a sláger.
1: Minden éjjel meg reggelente megváltoznék. Megfogadom a kezembe, vezem a kontrollt, amire
0: Panorádió 91.5.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Velünk a zene mindig veled van. Pannon Rádió. A te hangod.

nem győzzük hangsúlyozni igazából, hogy egy vér, egy adag vér több életet is menthet, és ezzel kapcsolatban jött ki egy, hát egy ilyen statisztika igazából, vagy információk, hogy jelenleg a B pozitív és az AB pozitív vérkészletek a stabilak. Szerbiában a legnagyobb szükség pedig a nulla RH negatív vérre van, és hát ugye mindig mondjuk, elmondjuk a Presszóban is, illetve a Pannon RTV honlapján is megtalálhatók a különböző véradási akciók. Ma is volt kettő, és igazából azok, akik júliusban részt vesznek bármilyen véradási akción, egy nyereményjáték sorsolásban is részt vesznek, illetve ajándékokat is kapnak az illetékesektől, a Szerbiai Vérátömlesztő Intézet munkatársaitól, ugyanis aki vért ad, az egy ilyen kis dobozkába egy kitöltött szelvényt dobhat be, és ezzel pedig részt vesz a nyereményjátékban. A fődíj pedig egy kétszemélyes hétvégi pihenés, amit lehet nyerni, úgyhogy ha már csak ez motivál valakit arra, hogy vért adjon, tegye meg, ugyanis, ahogy említettem, több életet is meg lehet menteni egy egység vérrel. Ez az egész egyébként az Élet a vérben van kampánynak a keretén belül valósul meg, és ezt már több éve megszervezik, és idén július 1-én, azaz tegnap indult, és egész júliusban tart. Hétköznaponként 7 és 19 óra között, illetve szombaton 8 és 15 óra között lehet vért adni, és akkor, ahogy említettem, a nyereményjátékban is részt veszünk. Egy frappáns kis mondattal indítottak igazából a szervezők, pontosabban a Szerbiai Vérátömlesztő Intézet munkatársa, Mirjana Knežević, aki azt mondta, hogy a labda az önök kezében van, és kevesebb időt vesz igénybe egy véradás, mint egy fél idő, ugyanakkor valaki számára az élet hosszabbítását jelentheti, úgyhogy hát, hogyha nem is mindig, de amikor csak tehetjük, adjunk vért, ezt nem tudjuk elégszer hangsúlyozni. Tartsatok velünk a továbbiakban is, ugyanis a hajfonatokról lesz szó fodrásszal, és a hajfonatos hajaknak az ápolásáról is megtudhattok sok-sok tippet.

0: Reklám.
1: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Tester ma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, pelletre vagy szénre, miközben az elektromos energiafelhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a testerma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Tester ma a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
4: Az Euromedic Szabadkán a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
5: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
7: Bomax. 91.5. A jó választás.

0: Szlacki Csilla kolléganőnk Pósa Hajnalka fodrásztal arról beszélgetett, hogy a nyári hajfonatok hogyan védelmezik a hajat, miért praktikusak, emellett póthajas megoldásokról is szót ejtettek. Ezt a beszélgetést hallhatjátok a következő percekben.
1: A folytatásban a nyár legpraktikusabb és legstílusosabb frizura trendjét, a hajfonatokat veszük górcső alá. Vendégem Pósa Hajnalka fodrász, akivel nem csak a trendi hajfonatokról beszélgettünk, hanem arról is, milyen elképesztő védelmi funkciót látnak el ezek a fonatok a napfény, a szél és a strandolás ellen. Szia Hajni, üdvözöllek a műsorban!
2: Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat, üdvözöllek Csilla!
1: Nyáron lépten nyomon fonott frizurákkal találkozunk az utcán, a strandokon és a fesztiválokon is. Fodrászként mit lehetsz, miért válik a fonás a nyár abszolút slágerévé?
2: Hát azt látom, hogy ez azért nyár slágere, mert hogy rendkívül praktikus és rendkívül tartós. 4-től 8 hétig is akár eltarthat egy ilyen fonat, de amúgy egyébként szerintem ez nem évszakfüggő, szerintem egész évben praktikus és divatos, és nem korfüggő, de hát a korosztály bárki számára ajánlom ezt a fajta frizura trendet.
1: A fonás nem csak divat, hanem komoly funkciója is van. Hogyan segít nekünk egy jól elkészített fonat túlélni a nyári hőséget?
2: Hát olyan értelemben segít, hogy ugye fonás során a haj az úgy belőle vagy alulra kerül, és ezzel már védve van ugye a káros UV-sugaraktól. Pláne még, hogyha póthajas fonásról van szó, akkor szó szerint bújtatva van a haj. Védi még egyébként a sós víztől és a klóros víztől is. Egyébként praktikus amiatt is, hogy nem lóg a nyakunkban, mert ugye nyáron izzad a nyakunk. Praktikus abból a szempontból, ha például kijössz a medencéből, vagy akár a tengerből, hogy a vizes haj nem kócolódik össze a széltől, így nem törik össze. Úgyhogy mindenféleképp előnyös a hordása.
1: És hogyan védi meg a fonat a hajszálakat a mechanikai sérülésektől, gondolok itt a szélre, a sós vízre, vagy a folyamatos dörzsöléstől a strandon?
2: Hát igazából pont ezzel, hogy ugye össze van fogva, össze van fonva, és nem gubancolódik, kucolódik, nem törik, illetve nem szárad annyira, mert ugye el van rejtve, ugye a hajszálak el vannak rejtve, úgymond az a póthaj mögé, illetve lehet védeni még egyébként pluszban, akár kalappal, akár kendővel, ugye a fejbőrt is védjük, az is fontos egyébként.
1: És igaz az, hogy a befont haj kevésbé van kitéve a napkáros sugárzásának, mintha kiengedve hordanánk? Ugye említetted itt a védelmet, ami a kalapokat és a kendőket illeti.
2: Igazából igaz, mert ugye nincs szanaszét a vállon, nem terül szét a testen, hanem ugye össze van fogva, úgyhogy kisebb mértékben érinti a napfény. Viszont mindig javaslom, akár fonott, akár kiengedett hajról van szó, az UV spray használatát. Ez is segít abban, hogy védjük a hajunkat, szerintem jobban megvédi a hajat.
1: Ha strandra vagy edzéshez készülünk, milyen típusú fonás a legpraktikusabb, ami biztosan tartós?
2: Strandra, vagy esetleg aki szeretne inkább tartósabb, az átlagban a boxer fonást szoktuk ajánlani, mert ez fejhez simuló, szoros, hogy a boxer fonás az ellentétje a klasszikus fonásnak, látványosabb is egyébként.
1: Sokan választják nyáron a nagyon szoros fejbőrre simuló fonatokat. Van-e hátulütője annak, ha túl szoros a fonat? Mire kell figyelni, hogy ne sérüljön a hajhagyma?
2: Mindenféleképp olyan szorosra kell fonni, hogy az kényelmes legyen, viszont a hajszálaknak se ártson, illetve a hajhagymáknak. Valamilyen szinten van, de átlagban ugye ezeket szakember készíti el, úgyhogy átlagban úgy van mindig elkészítve, hogy ez megfelelő módon legyen.
1: Hogyan változik a hajápolás, ha be van fonva a hajunk? Hogyan kell mosni, vagy egyáltalán szabad-e mosni a tartósabb nyári fonatokat? Itt arra is gondolok, hogy milyen, ha póthajjal vannak a fonatok elkészítve, és milyen, hogyha az nélkül.
2: Akár póthajjal, szerintem akár póthajmentesen. A fonott hajat mindenféleképp mosni kell, mondjuk talán ritkában, mondjuk ajánlott heti egyszer. Én szoktam javasolni, hogy az ilyen típusú hajaknál egy mély tisztító típusú sampont választanak, ami pH semleges, ami minden hajnak és minden fejbőrnek megfelel. A mosás az egyébként nem egy nagy ördöngőség, jól át kell áztatni vízzel a hajat, vagy úgymond leöblíteni, és egy ilyen szúrófes flakonú samponnal szépen szétoszlatni a sampont, és igazából tilos dörzsölni, hanem inkább így szépen belenyomkodni a sampont a fonatokba, a fejbőrt meg így újbe egy ilyen apró körkörös mozdulatokkal átmasszírozni, ezzel áttávolítjuk az elhalt hámsejteket, a fejbőrön a zsiradékot és egyéb más szennyeződéseket, és ezt bővízzel ki kell öblíteni. Nem szabad dörzsölni törölközővel, max csak így egy frottír törölközővel átitatni. Meg lehet szárítani akár természetes úton, de akinek érzékeny a fejbőre, vagy nehezebben szárad a haja, akkor hajszárítóval is át lehet szárítani. Természetesen nem magasabb hőfokon, hanem egy enyhébb hőfokon. Úgyhogy abszolút jól kalban lehet tartani. Amikor megszárad, vagy amikor már úgy érezzük, hogy félig száraz, akkor lehet használni rá akár vaxot, pomádét, ezzel is egy picit elrendezzük a kiálló hajszálakat, vagy picit ápolgassuk a hajat.
1: Melyek az idei nyár legmeghatározóbb fonási trendjei, például póthajas vonások, vagy valamilyen kendős, kiegészítős, esetleg valamilyen díszítéssel ellátott fonatok?
2: Legtrendibb szerintem ugye a boxer fonás, de divatos még egyébként a klasszikus fonás, divatos még az afro, illetve a fél afro, szerintem az a nyár legnagyobb trendje, a fél afro fonás, amikor a fejbőrhöz szorosan fonjuk, viszont a hátulsó rész az afroban folytatódik. Ezek azért divatosak, mert nagyon sok szép módon lehet elkészíteni, nagyon sok szép érdekes választékkal, ami egyedivé és különlegessé teszi a fonást. Ugye kombinálni lehet természetes hajszínnel, akár színes póthajakkal, akár egy ilyen ombrés póthajjal, és ezt teszi vagányá, extrémé ezeket a hajakat, illetve mindenféle ékszert lehet használni, hajgyűrűt, hajmanzsettát, akár gyöngyöt, sőt, aki szeretne mondjuk elegánsabb stílusban, szoktak hajkristályokat is ragaszgatni rá, szóval bármilyen verzióba, formába érdekessé lehet tenni ezeket a fonatokat.
1: És végezetül mit üzensz azoknak a hallgatóknak, akik úgy érzik, kétbalkezesek a fonáshoz? Létezik-e olyan egyszerű trükk vagy technika, amit bárki el tud készíteni otthon a tükör előtt?
2: Hát én azt üzenem a hallgatóknak, akik szeretne megtanulni egy ilyen fonást, kezdj el egy egyszerű copfos fonással, vagy egy egyszerű klasszikus holland fonással, meg tud nézni néhány videót akár, és azáltal el tud készíteni egy ilyen egyszerű fonást. Ha viszont nincs hozzá idegzete vagy kedve, akkor én azt javaslom, hogy forduljon fodrászhoz, szakemberhez, aki jól is tartósan el tudja ezeket a fonatokat készíteni.
1: Tehát fonni az interneten keresztül is meg tudunk tanulni, ha csak kisebb praktikákat szeretnénk elsajátítani. Pósa Hajnalkának nagyon szépen köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre.
2: Én is köszönöm a meghívást.
3: A Pannonpresszót támogatta a Fontana.
4: Ha fürdőszoba,
3: akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Espresso támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Eddig tartott a mai Panompresszó, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk egészen idáig. Holnap is tartsatok velünk 8 és 14 óra között. Zvekán Péter, azaz Zeci számít a figyelmetekre, sok-sok érdekességgel és jó kis témákkal készül. Tartsatok velünk addig is, és akkor is. További kellemes délután kívánok mindenkinek, sziasztok!
2: Panorádió, a te hangod.
3: Éjjel, nappal, 91,5.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. És házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon.

0: Természetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű: biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek, az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25 Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs
2: 14 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért, Címgáz.
2: Hírek.
5: Jó napot kívánok, Dédics Szuzanna vagyok. Mindössze két napi vértartalék áll rendelkezésre, és több vércsoportból is hiány van, hívta fel a figyelmet Mirjana Knežević, a Szerbiai Vérátömlesztő Intézet munkatársa. A nyári véradási kampány első két hetében a vártnál kevesebb vért gyűlt össze, ezért a szervezők arra kérik a lakosságot, hogy júliusban és augusztusban is adjanak vért. Jelenleg csak a B-pozitív és az AB pozitív vérkészletek stabilak, a legnagyobb szükség pedig a nulla RH negatív vérre van. A véradókat júliusban ajándékokkal és nyereménysorsolással is ösztönzik. Minden önkéntes kulacsot kap, emellett egy kétszemélyes hétvégi pihenést is kisorsolnak. Tovább nőtt a turisztikai forgalom Vajdaságban. Az év első 6 hónapjában a turisták száma 14,4%-kal, a vendégészakáké pedig több mint 30%-kal emelkedett a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva. Az e-turista információs rendszer adatai szerint január 1-e és július 1-e között 349.461 turista érkezett Vajdaságba. Közülük 186 ezeren belföldi, míg több mint 163 ezeren külföldi vendégek voltak. A regisztrált vendégészakák száma meghaladta az 1.076.000-et. A statisztikák szerint a külföldi turisták aránya folyamatosan növekszik, ami azt mutatja, hogy Vajdaság egyre népszerűbb úticél a nemzetközi utazók körében. Az idei eredmények a rekordévnek számító 2024-es adatokat is felülmúlják. Bemutatta operatív törzsének tagjait a Vajdasági Magyar Újrakezdés. Facebook oldalukon azt írták, napról napra olyan emberek csatlakoznak hozzájuk, akik saját hivatásukban már bizonyítottak. Az operatív törzs tagjai Rózsa Zsombor, építőmérnök, oktatási szakember, Natkai Andrea, programozómérnök, Sövény Ferenc vállalkozó, Mezei Zoltán színművész rendező és Vukasinovics Klem Péter hadtörténész. Közölték, hogy hamarosan további szakembereket is bemutatnak, és első feladatuk, hogy a Magyar Nemzeti Tanácsot ismét a Vajdasági Magyar Közösség szolgálatába helyezzék. A Vajdasági Magyar Újrakezdés minden vajdasági magyar ember közössége kíván lenni, nem egy szűk kör érdekeit, hanem a teljes közösség jövőjét szeretnénk szolgálni, fogalmaznak Facebook bejegyzésükben. A nagy hőség nem csak az embereket, hanem a haszonállatokat is megviseli Vajdaságban. A tartósan magas hőmérséklet különösen a fejős tehenekre van kedvezőtlen hatással, mivel a tejtermelés akár 20-25%-kal is visszaeshet. Az állattartók ezért különféle módszerekkel igyekeznek enyhíteni a hőség hatásait. Az istállókban ventilátorok és párásító berendezések működnek, amelyek segítenek csökkenteni a hőmérsékletet és javítani az állatok komfortérzetét. Emellett kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy a szarvasmarhák előtt folyamatosan elegendő mennyiségű friss ivóvíz álljon rendelkezésre, hiszen a megfelelő folyadékbevitel ilyenkor különösen fontos. Lemondta nyári koncertjeit Ákos, a magyarországi énekes pajzsmir rákkal diagnosztizálták, és már meg is műtötték, jelenleg stabil állapotban van, otthon lábadozik, derült ki Facebook posztjából. A zenész arról is beszámolt, hogy mozgalmasan kezdte az évet, többek között tévéfilm zenét komponált, közönség találkozókon jelent meg, miközben gőzerővel dolgozott az ősszel megjelenő új anyagán, ekkor kapta a diagnózist. A 2026 nyarára tervezett fellépéseit lemondta, elnézést kért mindazoktól,

0: akik Magyarországon és a határon túl vártak rá. Hozzátette, jelenleg arra koncentrál, hogy a december 12-i aréna koncertjén felléphessen.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 31 fok van, holnap a napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg, hajnalban 17, napközben 29 fokot mérhetünk majd.
1: Reklám.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
4: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
5: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
7: Fedezd fel az új kedvenc dalod! A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
6: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
5: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
6: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka. 024 555 001.
8: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
9: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: programajánló.
1: Ökokemp a Topolyai tópartján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tópartján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Programajánló.
6: 6. Királyhalmi Burgonya Fesztivál és Falunap, július 5.
5: Bata műszaki állomás. Programajánló.
6: 6. Királyhalmi Burgonya Fesztivál és Falunap, július 5-én. Burgonya és burgonyából készült ételek kiállítása.

0: 9-es telefonszámon. 063 88 59 109.
1: Média támogató a Pannoner TV.
2: 15 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért, Címgáz.
2: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. 47 napi rendi pontot tárgyalt mai ülésén Szabadka város képviselőtestülete. A képviselők elfogadták a 2025-ös költségvetés zárszámadását, amely szerint a város tavaly közel 9,9 milliárd dinár bevételből gazdálkodott, és a tervezett beruházások megvalósultak. Napirenden szerepelt a helyi közösségek működését szabályozó rendelet módosítása is, amelyről élénk vita alakult ki a kormánypárti és az ellenzéki képviselők között. Az ülésen döntés született a Subotica Transz vállalat végelszámolásáról is, mivel a cég működésének feltételei már nem adottak. A tanácskozáson a városi kitüntetésekről is határoztak. Az idei díszpolgári címet Bencsik István újságírónak ítélték oda, Pro Urbe díjban pedig a szabadkai tűzoltómentő Zászlóalj, a Testvériség Vasutas Művelődési Egyesület és Sebők Valéria a népművészet mestere részesül. Holnap 14 órakor lejár a Vajdasági Jogász Ösztöndíj program idei pályázatának határideje. A Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjára azok jelentkezhetnek, akik a 2026-27-es tanévben a Szerb Köztársaság valamely akkreditált jogi karának első évfolyamára iratkoznak be. Korábbi tanulmányaikat részben vagy egészben magyar nyelven végezték, és vállalják, hogy diplomájuk megszerzése után 5 éven belül legalább 3 évig Szerbiában dolgoznak jogászként. A sikeres pályázók havi nettó 100 ezer forint dinár ellenértékének megfelelő ösztöndíjban részesülnek. A pályázatot elektronikus és nyomtatott formában is be kell nyújtani a megadott határidőig. Mindössze 2 napi vértartalék áll rendelkezésre, és több vércsoportból is hiány van, hívta fel a figyelmet Mirjana Knežević, a Szerbiai Vérátömlesztő Intézet munkatársa. A nyári véradási kampány első 2 hetében a vártnál kevesebb vér gyűlt össze, ezért a szervezők arra kérik a lakosságot, hogy júliusban és augusztusban is adjanak vért. Jelenleg csak a B pozitív és az AB pozitív vérkészletek stabilak, a legnagyobb szükség pedig a 0RH negatív vérre van. A véradókat júliusban ajándék és nyereménysorsolással is ösztönzik. Minden önkéntes kulacsot kap, emellett egy 2 személyes hétvégi pihenést is kisorsolnak.
2: Sport.
5: Újabb 3 mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó világbajnokság kieséses szakasza. A programot 21 órától a Spanyolország-Ausztria mérkőzés nyitja Los Angelesben. Ezt követően hajnali 1 órakor Portugália Horvátországgal találkozik Torontóban, 5 órától pedig Svájc Algériával csap össze Vancouverben. A kieséses szakaszban minden párharc 1 mérkőzésen dől el, döntetlen esetén hosszabbítás következik, szükség esetén pedig 11-es pár bajt dönt a továbbjutásról. A győztes csapatok bejutnak a legjobb 16 közé.
2: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén 30 fok van, a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetést adott ki Szerbia egész területére. A mai napra várható heves időjárási jelenségek miatt a csapadékzóna levonulása is után ismét csökken a felhőzet, holnapra pedig többnyire nyugodt idő várható. Pénteken a napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják csak meg. Hajnalban 17, napközben 29 fokot mérhetünk.
6: Készen állsz?
7: Oh, yeah!
6: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
7: No, no, no.

Mindig itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám, rokom.

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: Programajánló.
5: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
6: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
5: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
6: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
5: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
6: A programokon való részvétel ingyenes.
5: Részletes

0: tehertartalék áll rendelkezésre. Újabb 3 mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó VB kieséses szakasza. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédit Zuzanna. 47 napirendi pontot tárgyalt ma a Szabadka város képviselőtestülete. A tanácsnokok egyebek mellett a tavalyi költségvetés zárszámadásáról, a Szubotica transz végelszámolásáról, a helyi közösségeket érintő módosításokról és a város fejlesztési terveiről is tárgyaltak. Szó volt a próúrbedíjakról és a díszpolgári cím odaítéléséről is. Szabó Regina beszámolója.
1: Szabadka városi képviselő testületének 16. rendesülésén az első napi rendi pont a város 2025-ös évre vonatkozó költségvetésének zárszámadása volt. Szabadka város tavaly 9,8 milliárd dinárból gazdálkodott, ami a tervezett éves költségvetés mintegy 96%-ának felel meg. Nagel János, a Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai frakció vezetője.
2: Szabadka városa összesen 9 milliárd 856 millió dinár bevétellel rendelkezett a 2025-ös évben. Ebből az év folyamán 9,1 milliárd dinár lett elköltve, tehát 9,91%-a, a többi 850-60 millió dinár pedig a számlán volt a név utolsó napján. Minden beruházást, amit terveztünk, a 2025-ös évben elvégeztünk, itt gondolok vízvezeték hálózatok építésére, az Orka és a Makhetes helyi közösségekbe, az ipari park területén egyéb beruházásokra, mindamilyen a palicsi egészségháznak a kiépítése, vagy a Ludason a Kosztolányi háznak a kiépítése.
1: A helyi közösségek működését szabályozó rendelet módosítása szintén napirenden szerepelt. A javaslat szerint a lejárt mandátumú tanácstagok az új választásokig tovább látják el feladataikat, és a városi tanács felhatalmazhat egy megbízott személyt a pénzügyi tervek elkészítésére és sürgős ügyek intézésére. Az ellenzék a többi között azt vetette fel, hogy a választások elmaradása politikai célokat szolgálhat. Luka Vucinac, a Zöld Baloldali Front szabadkai képviselője. A helyi közösségek nagy problémát jelentenek abban, hogy megakadályozzák a hatalmat, hogy azt tegyen, amit akar. A helyi közösségek alapvetően olyan egységek, ahol a polgárok összegyűlnek és tájékozódnak arról, mi történik a saját környékükön. Ez problémát jelent akkor, amikor hektárszámra akarják eladni a közvagyont, és akkor is, amikor utat akarnak építeni, mert ez egyes befektetőknek kedvez. Ezért 2023-ban egyszerűen úgy döntöttek, hogy rájuk többé nem vonatkozik a törvény, és ezt úgy csinálták, hogy szinte senki sem vette észre. Veljko Vojnić, a Szerb Haladó Párt szabadkai önkormányzati frakció vezetője a bírálatokra reagálva úgy fogalmazott, hogy az ellenzék ugyan törvénysértésre hivatkozott, de nem nevezte meg pontosan, mely jogszabály mely rendelkezését sértették volna meg. Azt állítom, hogy abszolút nem sérült a törvény, mivel a városi képviselőtestület illetékes a helyi közösségek létrehozásában és megszüntetésében, és tudjuk, hogy Szerbiában egyes önkormányzatokban nincsenek is helyi közösségek. Ez a képviselőtestület hatásköre. Hogy létre kell lehozni egy ilyen szervet a munka egyszerűsítése érdekében, amennyire én mondhatom, mivel hosszú ideig voltam a helyi közösség közgyűlésének elnöke, tudom, hogy nincs nagy hatáskörük, és a helyi közösségek valójában csak irodák, amelyek a terepen élő polgároktól gyűjtik az információkat, és továbbadják azokat. Az ülésen a Szubotica transz jövője is napirendre került. A város a vállalat végelszámolásáról döntött, arra hivatkozva, hogy már nem adottak a működés feltételei, és a korábbi kommunális feladatot időközben egy magáncég vette át. Emellett a város idei kitüntetései is napirenden szerepeltek. A díszpolgári cím várományosa Bencsik István újságíró, a Proorbe díjé pedig a szabadkai tűzoltó mentő zászlóalj, a Testvériség Vasutas Művelődési Egyesület és Sebők Vali a népművészetmestere.
0: Holnap 14 órakor lejár a Vajdasági Jogász Ösztöndíj program idei pályázatának határideje. A Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjára azok jelentkezhetnek, akik a 2026-27-es tanévben a Szerb Köztársaság valamely akkreditált jogi karának első évfolyamára iratkoznak be. Korábbi tanulmányaikat részben vagy egészben magyar nyelven végezték, és vállalják, hogy diplomájuk megszerzése után 5 éven belül legalább 3 évig Szerbiában dolgoznak jogászként. A sikeres pályázók nettó 100 ezer forint dinár ellenértékének megfelelő ösztöndíjban részesülnek. A pályázatot elektronikus és nyomtatott

0: adott formában is be kell nyújtani a megadott határidőig. Bemutatta operatív törzsének tagjait a Vajdasági Magyar Újrakezdés. Facebook oldalukon azt írták, napról napra olyan emberek csatlakoznak hozzájuk, akik saját hivatásukban már bizonyítottak. Az operatív törzs tagjai Rózsa Zsombor építőmérnök, oktatási szakember, Natkai Andrea programozó mérnök, Sövény Ferenc vállalkozó, Mezei Zoltán színművész, rendező és Vukasinovics Klem Péter hadtörténész. Közölték, hogy hamarosan további szakembereket is bemutatnak, és első feladatuk, hogy a Magyar Nemzeti Tanácsot ismét a Vajdasági Magyar Közösség szolgálatába helyezzék. A Vajdasági Magyar Újrakezdés minden vajdasági magyar ember közössége kíván lenni, nem egy szűk kör érdekeit, hanem a teljes közösség jövőjét szeretnénk szolgálni, fogalmaztak Facebook bejegyzésükben. Mindössze 2 napi vértartalék áll rendelkezésre, és több vércsoportból is hiány van, hívta fel a figyelmet Mirjanek Nezsevics, a Szerbiai Vérátömlesztő Intézet munkatársa. A nyári véradási kampány első 2 hetében a vártnál kevesebb vér gyűlt össze, ezért a szervezők arra kérik a lakosságot, hogy júliusban és augusztusban is adjanak vért. Jelenleg csak a B pozitív és az AB pozitív vérkészletek stabilak, a legnagyobb szükség pedig a 0 RH negatív vérre van. A véradókat júliusban ajándékokkal és nyereménysorsolással is ösztönzik. Minden önkéntes kulacsot kap, emellett egy 2 személyes hétvégi pihenést is kisorsolnak.
1: Ezért is mondjuk, mivel éppen zajlik a labdarúgó világbajnokság, hogy a labda az önök kezében van. A véradás kevesebb időt vesz igénybe, mint egy fél idő, ugyanakkor valaki számára az élet hosszabbítását jelentheti. Ezt a szimbolikát szerettük volna összekapcsolni egy közösségi médiás kampánnyal és a világbajnoksággal, hiszen tudjuk, hogy rengetegen követik a mérkőzéseket. Reméljük, hogy a futballrajongók közül is sokan eljönnek vért adni, és ezzel valakinek esélyt adnak az élet folytatására. Az Élet a vérben van kampányt már hagyományosan több éve megszervezzük, és idén, tegnap, július 1-én indult. Egész júliusban tart. Minden véradó, beleértve a trombocitaadókat is, aki az intézet véradó termében hétköznap 7 és 19 óra között, illetve szombaton 8 és 15 óra között vért ad, kitölt egy szelvényt az adataival. A szelvényt egy gyűjtőládába dobják, és részt vesznek egy sorsoláson, amelynek fődíja egy 2 személyes hétvégi pihenés.
0: Több 100 000 gyerek családja részesül 100 000 forintos iskolakezdési támogatásban Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a támogatás a rászoruló családokban élő gyermekek után jár. Első részletét 50 000 forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár. A második 50 000 forint novemberben utalvány formájában érkezik. Kiemelte, minden olyan gyermek is megkapja a 100 000 forintos támogatást, aki egyszülős családban nevelkedik, de jogos lesznek a gyermekvédelmi intézményben, vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek is.
2: Ez a pénz a gyermekeké kell, hogy legyen. Számításaink szerint mintegy 400 000 magyar gyermek részesülhet a Tisza kormány által most bevezetésre kerülő iskolakezdési támogatásban. Azért dolgozunk, hogy a gyerekek akkor is, ha nehéz körülmények közül érkeznek, az iskolás éveikből a barátaikra, a tanáraikra, az első sikereikre és az élményeikre emlékezzenek. Ne arra, hogy a családjuknak mekkora terhet jelentett minden szeptemberben az iskolakezdés.
0: A Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt Súlyog Tamás Budapesten. A Magyar Államfő Hivatala emlékeztetett arra, a köztársasági elnök május 29-én fordult az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez. Súlyog Tamás a bizottság szakértői közreműködését kérte. A választások után kialakult a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldáshoz. Hozzátették, a Velencei Bizottság jelezte, hogy kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt, valamint Budapesten személyes egyeztetés útján is tájékozódni az ügyben.
3: Sport.
0: Újabb három mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó világbajnokság kieséses szakasza. A programot 21 órától a Spanyolország-Ausztria mérkőzés nyitja Los Angelesben. Ezt követően hajnali 1 órakor Portugália Horvátországgal találkozik Torontóban. 5 órától pedig Svájc Algériával csap össze Vancouverben. A kieséses szakaszban minden párharc egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén hosszabbítás következik, szükség esetén pedig 11-es párbaj dönt a továbbjutásról. A győztes csapatok bejutnak a legjobb 16 közé. A pontos idő 16 óra 11 perc.
3: Időjárás.
1: Változékony időjárásra kell számítani a hét további felében. Holnap például esőzések is kialakulhatnak, a csúcsértékek 30 fok körül alakulnak majd. Szombaton és vasárnap leginkább a napsütésé lesz a főszerep, de gomoly felhők is takarhatják az eget. A csúcsértékek hétvégén 27-28 Celsius fok körül alakulnak majd.
4: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Bannon Rádió.
3: Programajánló.
5: Egyetlen döntés megváltoztathatja valakinek a gyermekkorát. Ha szeretné megtudni, hogyan nyújthat otthont, támogatást és biztonságot egy rászoruló gyermek számára, szeretettel várjuk a Nevelő szülő szeretnék lenni című tájékoztató fórumra. Látogasson el július 4-én szombaton 18 órakor a Szabadkai Vöröskereszt helyiségeibe, a fasizmus áldozatainak tere 3-as szám alá, és tudja meg, ki lehet nevelő szülő, hogyan zajlik az engedély megszerzésének folyamata, és miért tartozik a nevelő szülőség a közösség egyik legfontosabb és legnemesebb feladatai közé. Lehet, hogy éppen ön az, aki biztonságosabb és boldogabb gyermekkort nyújthat egy gyermek számára.
6: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
7: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
8: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
7: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
8: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
9: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
10: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
9: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
10: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
9: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
11: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás.
12: Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig.
11: A Pannon Rádióban.
12: Csillaghullás. A

0: Best of Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: Csillaghullás.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panna Rádióban.
1: Reklám.
2: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
1: Programajánló.
3: Levendula illatú hétvége várja Önöket a vasutas településen Szabadkán. Július 4-én szombaton reggel 7-től este 6 óráig, július 5-én vasárnap pedig reggel 8-tól délig rendezik meg a 13. jótékonysági levendula napokat. Friss levendula virágok, illatos levendula olajok, házi szörpök, kézzel készített dekupázs ajándéktárgyak és számos különlegesség várja a látogatókat. Töltsenek el egy kellemes, illatokkal és élményekkel teli hétvégét a vasutas településen a 13. jótékonysági levendula napokon.
4: Média támogató a Pannon RTV.

0: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás.
1: Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig.
0: A Pannon Rádióban.
2: Hey guys, it's Tate McRae here.
1: Csillaghullás.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Várja Önöket a Dávodi strandfürdő, a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé, hidegitalokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják Önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk Önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 70 730 16 75-ös telefonszámon. Vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 70 730 16 75.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
1: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
7: Best of Csillaghullás a Pannon Rádióban.
8: Hi, this is Denzel. I hope you are ready to pump it up together with me. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know,
9: pump it up. Csillaghullás.

Best of Csillaghullás. A legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 95.5 Pannon Rádióban. 1, 2, 3, 4!

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.
2: Nada Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nada Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!

0: programajánló.
1: Pont veled inkluzív tábor sajátos nevelési igényű és tipikus fejlődésű gyermekek számára Szabadkán a Majsai úti általános iskolában július 27-e és 31-e között, minden nap délután 3 és 6 óra között. A tábor ingyenes, a részvételi szándékot azonban előzetesen jelezni kell. A táborban 8 és 12 év közötti gyermekek jelentkezését várják. A résztvevőknek uzsonnát és hűsítő italokat biztosítanak. A tábor ideje alatt pedig egészségügyi nővér is jelen lesz. Bővebb információ a 062 96 17 009-es és a 064 95 84 590-es telefonszámokon.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás, itt és most, egészen 20 óráig a 91.5-ön.
1: Hi, we are Stadium X, and this is our new track.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Hey guys, it's Álvaro Soler.

0: Műsorajánló.
1: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Újfél Pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
2: Yo, what up, man? It's your boy Kid Cudi. Good music in the building.
3: It's David Guetta.

0: Reklám.
1: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
2: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
8: Bomax.
9: Hi, this is Sting.
10: Yo, what up, it's your boy Gassy.

0: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás itt és most egészen 20 óráig a 91.5-ön.
1: This is Tom Walker and you're listening to Csillaghullás.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Bár a csillagok most pihennek, de a csillaghullás legjobb zenéi ma is veled vannak, egészen 20 óráig.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interiőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: Csillaghullás a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: a képlet.
1: Reklám.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Letzrebia, fény, ahogy te szereted. www.letzrebia.rs.
3: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
5: I'm DJ Eamon Beck.

0: Programajánló.
1: Levendula illatú hétvége várja Önöket a vasutas településen Szabadkán. Július 4-én szombaton reggel 7-től este 6 óráig, július 5-én vasárnap pedig reggel 8-tól délig rendezik meg a 13. jótékonysági levendula napokat. Friss levendula virágok, illatos levendula olajok, házi szörpök, kézzel készített dekupázs ajándéktárgyak és számos különlegesség várja a látogatókat. Töltsenek el egy kellemes, illatokkal és élményekkel teli hétvégét a vasutas településen, a 13. jótékonysági levendula napokon.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: down. Reklám.
1: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
3: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás, itt és most, egészen 20 óráig, a 91.5-ön.

0: Bár a csillagok most pihennek, de a csillaghullás legjobb zenéi ma is veled vannak, egészen 20 óráig.
1: Hi, Emily Golding.
2: Hi, I'm Calvin Harris.
3: Csillaghullás, a

0: Csillagolás a Pannon Rádióban.
1: Oh, I live quite an

0: programajánló.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Pannoner TV.
4: 19 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.
7: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás, itt és most, egészen 20 óráig, a 91.5-ön.
8: Yo, what's good? I'm 24K Golden.
9: What's up? I'm Travis Barker.
8: And make sure you check out our new song,

0: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás.
1: Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig.
0: A Pannon Rádióban.

0: programajánló.
1: Levendula illatú hétvége várja Önöket a vasutas településen Szabadkán. Július 4-én szombaton reggel 7-től este 6 óráig, július 5-én vasárnap pedig reggel 8-tól délig rendezik meg a 13. jótékonysági levendula napokat. Friss levendula virágok, illatos levendula olajok, házi szörpök, kézzel készített dekupázs ajándéktárgyak és számos különlegesség várja a látogatókat. Töltsenek el egy kellemes, illatokkal és élményekkel teli hétvégét a vasutas településen a 13. jótékonysági levendula napokon.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Best of Csillaghullás a legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 95.5 Pannon Rádióban.
1: Hola amigos, it's Mufasa and Jaime here. And now you can listen to our new track, It's My Day, Day, Day. With Return and Nightcrawlers.
2: Enjoy.
3: Csillaghullás.

0: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás, itt és most, egészen 20 óráig a 91.5-ön.
1: Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: 47 napi rendi pontot tárgyalt ma a Szabadka város képviselőtestülete. A tanácsnokok egyebek mellett a tavalyi költségvetés zárszámadásáról, a Szubotica transz végelszámolásáról, a helyi közösségeket érintő módosításokról és a város fejlesztési terveiről is tárgyaltak. Szó volt a Pro-Urbe díjakról és a díszpolgári cím odaítéléséről is. A díszpolgári cím várományosa Bencsik István újságíró, a Pro-Urbe díjé pedig a Szabadkai Tűzoltó Mentő Zászló Alj, a Testvériség Vasutas Művelődési Egyesület és Sebők Valéria a népművészetmestere. Holnap 14 órakor lejár a Vajdasági Jogász Ösztöndíj program idei pályázatának határideje. A Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjára azok jelentkezhetnek, akik a 2026-2027-es tanévben a Szerb Köztársaság valamely akkreditált jogi karának első évfolyamára iratkoznak be, és korábbi tanulmányaikat részben vagy egészben magyar nyelven végezték. A sikeres pályázók havi nettó 100 000 forint dinár ellenértékének megfelelő ösztöndíjban részesülnek. Bemutatta operatív törzsének tagjait a Vajdasági Magyar Újrakezdés. Facebook oldalukon azt írták, napról napra olyan emberek csatlakoznak hozzájuk, akik saját hivatásukban már bizonyítottak. Az operatív törzs tagjai Rózsa Zsombor építőmérnök, oktatási szakember, Natkai Andrea programozó mérnök, Sövény Ferenc vállalkozó, Mezei Zoltán színművész, rendező és Vukasinovics Klem Péter hadtörténész. Közölték, hogy hamarosan további szakembereket is bemutatnak, és első feladatuk, hogy a Magyar Nemzeti Tanácsot ismét a Vajdasági Magyar Közösség szolgálatába helyezzék. A napok óta tartó forróság nem csak az embereket, hanem a haszonállatokat is megviseli Vajdaságban. A tejtermelő gazdaságokban különösen fontos a megfelelő hűtés, ugyanis a hőstressz miatt a fejős tehenek tejhozama akár 20-25%-kal is csökkenhet. Sőt, nem csak a mennyiség, hanem a minőség rovására is mehet a kánikula.
0: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. És hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vájbolható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtök.

Non-stop hip-hop minden csütörtök 20-tól 22 óráig a Pannon Rádióban. Don't try to apprehend him.

Non-stop hip-hop. Csütörtök esténként 8-tól 10-ig a 91.5-ön. Yeah. Check it out. See.

G-Funk, boom bap, old school-t követi a trap, ami nyúl-e. Új like, új hullám, 91.5 nullán. Ha!

0: Csak én egy átok.
1: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

0: te rádiód, a te hangod.
1: Think I forgot to breathe.

a Pannon Rádió.

Akkor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorádióban.